0: I remember so many times Vishwa Guruji said, I gave you everything, and I wait every morning that somebody will come and said, I am self-realized.
1: Vishwa Guruji gyakran mondta, hogy megadtam nektek mindent, és minden reggel arra várok, hogy valaki oda jöjjön, és azt mondja, hogy én elértem az önmegvalósítást.
0: What is really? I'm not joking with this, and also I'm not trying to make advertising.
1: És ezzel nem viccelek, és nem próbálok hirdetni.
0: Why to make advertising to you?
1: Miért csináljak reklámot nektek?
0: It is stupid.
1: Hülyeség.
0: You buy the product and I sell that same product. Why?
1: Már megvettétek a terméket, és én ugyanazt árulom, miért reklámoznám?
0: We need to be aware. Really aware that what we have here, what we got from Vishwa Guruji, it is really, really pure knowledge.
1: Tudatában kell lennünk igazán annak, hogy amink van, amit Vishwa Guruji-tól kaptunk, az egy nagyon-nagyon ritka, tiszta tudás.
0: And how Swamiji was joking few times, it is not the fast food.
1: Swamiji néhányszor azzal viccelődött, hogy ez nem gyors étel.
0: It is slow food.
1: Hanem lassú.
0: You need to digest.
1: Meg kell emésztened.
0: And to understand.
1: És megérteni.
0: For me is so interesting when I look all the VHS, DVD or in which form is now.
1: Mindig nagyon érdekes, amikor régi videókazettákat vagy CD-DVD-t nézek.
0: And I saw myself on that seminar in web.
1: És látom magamat, hogy azon a programon ott vagyok webben, mondjuk.
0: Little different position, but everything same.
1: Kicsit más pozíció van, de minden ugyanaz.
0: And I hear the lecture. I saw myself on the lecture. But I first time hear that lecture.
1: Hallgatom az előadást, látom magamat a közönség soraiban, és mégis akkor hallom először azt az előadást.
0: You have same feelings and experience?
1: Nektek is,
0: yes.
1: Nektek is van ilyen érzésetek és tapasztalatotok?
0: What means that we need again to slowly go and listen lectures.
1: Ez azt jelenti, hogy vissza kell mennünk újra lassan az előadásokat újra végighallgatni.
0: Because inside we will hear completely new things.
1: Mert ezekben teljesen új dolgokat hallunk.
0: Why? Because we are practicing.
1: Miért? Mert gyakorlunk.
0: Because we are changing ourselves.
1: Mert megváltozunk.
0: And we are able to hear and to understand.
1: Képesek vagyunk meghallani és megérteni.
0: Because on the beginning we hear and understand something completely different.
1: Mert az elején teljesen mást hallunk és értünk.
0: Because of that is not

0: make the line in the book.
1: Ezért nem jó aláhúzni.
0: It's the marker.
1: Ezért nem jó szövegkiemelővel vagy aláhúzással megjelölni dolgokat a könyvben.
0: First, because now when I took some old books from previous century,
1: előszedtem néhány könyvet a múlt századból,
0: and I read again what I mark. Oh my God, how stupid I was.
1: Megnézem újra, hogy mi az, amiket megjelöltem magamnak, és arra gondolok, hogy ó Istenem, milyen bolond voltam.
0: Of course, I know that I'm stupid still.
1: Természetesen tudom, hogy még mindig buta vagyok.
0: But I was more stupid.
1: De még ennél is butább voltam.
0: Completely stuff what was not in, what is not interesting.
1: Csupa olyasmit jelöltem meg, ami abszolút nem érdekes.
0: But in that time was very interesting for me.
1: De akkor ez volt érdekes számomra.
0: And mark in the book something is because of that not necessary.
1: És épp ezért
0: better is took some notebook and write little more. You will much more memorize.
1: Ezért nem szükséges megjelölni dolgokat a könyvben, sokkal jobb, ha veszel egy jegyzetfüzetet és kiírod magadnak, akkor sokkal jobban megjegyzed.
0: If you know how is writing, how is write till.
1: Ha még tudsz kézzel írni.
0: You know to write.
1: Tudtak írni.
0: Not capital letter.
1: Nem nyomtatott nagy betűkkel.
0: And writing is so important.
1: Az írás olyan fontos.
0: Really is so important. I realized few years ago that almost I never had a nice handwrite. But I realized that my handwrite was loose.
1: Soha nem volt szép kézírásom, de néhány évvel ezelőtt rájöttem, hogy teljesen elvesztettem a kézírásom.
0: And slowly I little try again to write and come back.
1: És aztán újra nekiálltam írni, és visszajött.
0: And when you got a mantra, you remember what is the instruction also.
1: Amikor mantrát kapsz, emlékszel, mik az instrukciók.
0: That you have five stage also.
1: Megvan az öt lépés.
0: I will not set stage, because when you said it is one and other, another class and another, no. All this we try to do in the same time.
1: Nem úgy lépések, hogy egymás után csináljuk őket első, második, hanem próbáljuk egyszerre csinálni az összeset.
0: But one is you take a notebook and try to write your mantra.
1: Az egyik az, hogy fogsz egy füzetet és leírod a mantrád.
0: Not quick. But try with the nice handwrite slowly write your mantra.
1: Nem gyorsan, hanem szép kézírással szépen leírod a mantrád.
0: It will go much deeper inside. And also when you feel that you are very disturbed, start to write. Very soon you will see that your mind is coming down.
1: Sokkal mélyebbre megy, és ha úgy érzed, hogy meg vagy zavarodva, valamilyen zavar van benned, akkor kezdj el írni, és akkor azt fogod tapasztalni, hogy az elméd lenyugszik.
0: You will see even Swami Sivananda from Rishikesh. In his old age, he also was writing the mantra.
1: A Rishikeshi Swami Sivananda még időskorában is írta a mantráját.
0: On one picture, you will see that he write Om Namah Shivaya in the shape of Shivalingam.
1: Van egy kép, ahol a Shivalingam alakjába írja azt, hogy Om Namah Shivaya.
0: You don't need this, but just write the mantra and you will see, really. I made experiment and after how many years after I got mantra initiation, I again start to write a mantra and I realize it is really good stuff. It is really something. Don't think that is only for beginners.
1: Ne gondolt, hogy ez csak a kezdőknek való, én végeztem egy kísérletet, hogy sok-sok évvel a mantra beavatás után újra elkezdtem írni a mantrámat, és éreztem, hogy igen, ez tényleg egy kemény, egy jó dolog. Ez nem csak a kezdőknek való.
0: And also in that moment you will realize how much humanity lose with stopping writing.
1: És akkor azt is észreveszed, hogy az emberiség mennyit veszít azzal, hogy már nem ír kézzel.
0: Everything isn't just, well, now we talk, and it's right.
1: Mindent csak begépelünk, vagy elmondjuk, és a szöveg alakítja, leírja.
0: And they said also, you will learn much quicker and deeper if you take a note in your notebook.
1: És azt mondják, hogy sokkal gyorsabban és mélyebben tanulsz, hogyha jegyzetelsz.
0: And also is one story about one pandit.
1: Van egy történet egy panditról.
0: That pandit was reading the holy books and Upanishads and all this every day.
1: A pandit a szent könyveket, az Upanishadokat olvasta minden nap.
0: And also he was I read every day Guru Gita.
1: És a Guru Gitát is olvasta minden nap.
0: And he sometimes put with the pen the line under some sentence.
1: És néha bizonyos mondatokat tollal aláhúzott.
0: Because for him that sentence was very important.
1: Mert számára az a mondat nagyon fontos volt.
0: And one day, evening, somebody was knocking on the door, and it was some person who was traveling, and that person asked for food and for shelter. And he immediately gave.
1: Egy este valaki kopogtatott az ajtaján, egy utazó volt, aki ételt és szállást keresett, ő pedig rögtön adott neki.
0: And during the eating, supper, he realized that that man have scar on the face.
1: Vacsora közben rájött, hogy meglátta, hogy ennek az embernek sebhelyek vannak az arcán.
0: And he asked because he realized that that person is not ordinary person.
1: És rájött, hogy ő nem egy átlagos ember.
0: He realized that is divine presence in his room.
1: Érezte az isteni jelenlétet a szobájában.
0: And he asked, what is this scars on your face?
1: Megkérdezte, mik ezek a sebek az arcodon?
0: And that person, what was God in the physical form, says to him, oh yes, every day when you read, you put some mark.
1: És ez az ember, aki Isten volt emberi formában, azt mondta, hogy ó, igen, mindig, amikor olvasol, bizonyos jeleket teszel.
0: And also in other hand, they said the holy books are like a body of the God.
1: És másrésztől pedig azt mondják, hogy a szent könyvek Isten teste.
0: Because a really holy book is the way to the God.
1: Mert az igazán szent könyvek az út Istenhez.
0: And the way and the aim is the same.
1: Az út és a cél pedig ugyanaz.
0: And he realized that. That is, book is the really something for keep and to have a respect.
1: És így felismerte, hogy a könyvet meg kell tartani és tisztelni kell.
0: In Strelkia talk about this, how is also important to keep this real book for Svadhyaya. I will tell also in other hand holy books on some particular place.
1: Strelkiben beszéltem arról, hogy miért fontos a szent könyveket, amiket Svadhyayára használunk, kiemelt helyen tartani.
0: Why?
1: Miért?
0: Many times we hear from Swamiji that you will get from something that much how you give respect and value something. If you value some book, value some knowledge, value something, from that you will get. If you don't value, if it's for you, that is something, that is not important, you can't get from that anything.
1: Swamiji gyakran mondta, hogy bizonyos dolgokból annyit kapsz, amennyire értékeled. Hogyha egy könyvet nagyra értékelsz, nagyra becsülsz, akkor abból tényleg kapsz valamit. De hogyha azt mondod, hogy jól van, ez is egy könyv, és csak eldobod, akkor nem kapsz tőle semmit.
0: Not because that book, that teachings are without value.
1: Nem azért, mert az a könyv, azok a tanítások ne lennének értékesek.
0: But because we don't understand the value of that.
1: Hanem mert nem értjük az értékét.
0: And because of that I am telling on the beginning that we need to be aware that in yoga and daily life, in teaching of Swamiji, Mahaprabhuji, but we know, we hear Swamiji's teaching and Guruji's teachings, is so much knowledge and really amazing stuff is inside.
1: Ezért mondtam azt az elején, hogy a jóga mindennapi életben rendszerben a tanítás Swamiji, Holy Guruji, Mahaprabhuji tanításai, amit Swamijit és Holy Guruji-t hallgathatod is, ebben nagyszerű, igazán lenyűgöző dolgok vannak.
0: Only is problem in us.
1: A probléma bennünk van.
0: Because I must said, we are not ready for such knowledge.
1: A probléma bennünk van, mert nem vagyunk készek erre a tudásra.
0: We need to work a lot to understand little of that what we got from Swamiji.
1: Sokat kell dolgoznunk azon, hogy egy kicsit megértsünk abból, amit Swamiji-től kapunk.
0: Now when I listen all the lecture, when I little think about this.
1: Amikor régi előadásokat hallgatok, és egy kicsit elgondolkozom rajta.
0: A glimpse of idea come to me.
1: Egy bizonyos ötlet megcsillan bennem.
0: And you know, yesterday was also a question about young people and etc.
1: Tegnap volt egy kérdés a fiatalokról.
0: I start very young.
1: Fiatalon kezdtem.
0: And you know, when you start very young, of course you know everything.
1: És amikor nagyon fiatalon kezded, akkor természetesen mindent tudsz.
0: Yes.
1: Igaz?
0: Like a young person, you know everything.
1: Te, mint fiatal ember,
0: and
1: mindent
0: you think
1: tudsz.
0: That you understand, oh my God.
1: Azt gondolod, hogy mindent értesz, ó Istenem.
0: My first book from yoga was Patanjali Yoga Sutra. Without commentary and translated by one linguistic Sanskrit good novel and translate in the old Croatian language and I was understand everything inside.
1: Az első joga könyvem Patanjali Yoga Sutrái voltak, mindenféle kommentár nélkül, és egy szanszkrit nyelvtudós fordította régi horvát nyelvre. Én elolvastam, és azt mondtam, hogy én ebből mindent értek.
0: Today I will tell maybe I understand first 3 to 4 verses, sloka, maybe.
1: Ma azt mondom, hogy talán az első 3 vagy 4 szlókát értem, talán.
0: And I will not be so sure about this.
1: És még ebben sem vagyok olyan biztos.
0: But 40 years ago, I completely everything, I understand.
1: De 40 évvel ezelőtt minden tökéletesen értettem.
0: And that is the good in the young age.
1: Ez a jó a fiatalságban.
0: But be also careful about this.
1: De legyünk ezzel óvatosak.
0: And all of you here who is young, you are too old to be young anymore.
1: Ti mindannyian fiatalok, akik itt vagytok, ti már túl idősek vagytok, hogy fiatalok legyetek.
0: Yes. I know, I start leading yoga with 16-17 years.
1: 16-17 évesen kezdtem jogázni.
0: You yesterday asked about Korea. Yes, but I have 18. Oh my God, with 18, you are old already.
1: Tegnap valaki kérdezett a Kriáról, és azt mondta, hogy ő még csak 18 éves, és azt mondtam, hogy 18, te már is elég öreg vagy.
0: Don't think about youth. You don't have time. You're already old. You must practice. Normal, like everybody.
1: Ne gondold, hogy fiatal vagy, nem, te is öreg vagy, neked is minden nap úgy kell gyakorolnod, mint mindenki másnak.
0: It is one story in the Mahabharata.
1: Van egy történet a Mahabharatában.
0: About one yogi. He was meditated near the tree, usually. And he was in the he was Muni, in the Mauna.
1: Volt egy jógi, aki általában egy fánál meditált, és Muni volt, tehát Maunában volt.
0: Not like us.
1: Nem úgy, mint mi.
0: Really in Mauna.
1: Hanem tényleg Maunát tartott.
0: And one night he finished his meditation and slept.
1: Egy nap befejezte a meditációját, és elaludt.
0: And thief come to castle to steal something.
1: Egy tolvaj elment a kastélyba, hogy ellopjon valamit.
0: And he steal some gold, something pressure. And the young prince saw that and starts to fight with that thief.
1: Lopot.
0: And thief make some movements and accidentally kill the prince.
1: Lopott aranyat és mindenféle drága dolgokat, és ezt a fiatal herceg meglátta, és megpróbálta megakadályozni, megállítani a tolvajt, elkezdtek birkózni, küzdeni, és néhány mozdulat után véletlenül megölte a herceget a tolvaj.
0: And now in the panic, what to do? He ran away. But on the way, he saw one man who was sleeping near the tree.
1: Pánikolt, hogy mi legyen, elszaladt, és menekülés közben látott egy embert, aki a fa mellett aludt.
0: And he changed the shoes.
1: És cipőt cserélt vele.
0: And ran away.
1: És elfutott.
0: In the morning, king realized that his son, only child, is killed.
1: Reggel,
0: you don't need to explain. He took out all kingdom to found the person who killed the prince.
1: Reggel a király látta, hogy a fiát, az egyetlen gyermekét megölték, úgyhogy mindenkit elküldött, hogy találják meg a gyilkost.
0: And they are looking footprint.
1: Nézik
0: and very a... easy found the man under the tree.
1: Nézték a lábnyomokat, és így könnyedén megtalálták az embert a fa alatt.
0: And ask, did you kill the prince?
1: Megkérdezték.
0: And that man was in Mauna.
1: Te ölted meg a herceget? Ez az ember pedig Maunában volt.
0: And trial and everything, but that man was in Mauna. And if you are not talking, they said if you are not talking, that is that you are agree with this.
1: Megvolt a bírósági tárgyalás, de ez az ember Maunában volt, és azt mondják, a hallgatás beleegyezés.
0: And they put him on the this stick.
1: És karóba húzták.
0: No, hanging, but
1: nem felakasztották.
0: From buttock till up on the stick.
1: Karóba húzták.
0: And he was standing in this position. 1 week, usually people die very soon.
1: Ott 2 weeks. Ebben a pozícióban az emberek ilyenkor általában hamar meghalnak, de ő bírta 1 hetet, 2 hetet.
0: But only yogis was coming near him and meditate near his body.
1: A yogik a közelébe mentek és meditáltak a teste körül.
0: And king realized that something is wrong.
1: A király rájött, hogy itt valami baj, rossz történt.
0: He asked the other sadhus, who is that?
1: Megkérdezte a többi sadhut, ő meg kicsoda?
0: And he realized that is one really big yogi who was in Mauna.
1: És felismerte, hogy ő egy igazán nagy jógi, aki Maunában van.
0: And he took him down.
1: Lesz.
0: But take out this stick from the body will mean that you will kill it.
1: Leszette,
0: and more suffering.
1: Leszette, de azáltal, hogy kihúzzuk belőle a karót, ezzel meg is ölte volna, és még több szenvedést okoz.
0: And they cut the what is going out of the body.
1: Hogy levágták azokat a részeket, amik a testen túl lógtak.
0: And that yogi get the name, I don't know, who is a spinal column like a stick, something like this.
1: És aztán ennek a yoginak azt a nevet adták, hogy akinek olyan gerince van, mint a bot.
0: And he was live many, many years after this.
1: Ezután még sok-sok évet élt.
0: And when he passed away, he came to the Dharma. Dharma Raj.
1: Amikor eltávozott, Dharma Raj elé került.
0: And he said to Dharma Raj, look, tell me why I was on the stick and why I pass all this suffering. And in whole my life I was meditating and try to develop to come to the God. How is possible this situation?
1: És azt mondta, hogy Dharma Raj, miért történt az, hogy karóba húztak? Egész életemben meditáltam, és próbáltam közel kerülni Istenhez, próbáltam elérni Istent. Akkor ez hogy történhetett?
0: And Dharma Raj took his computer to see what, when. Oh, yes, yes, yes, I found here something. You put one end on this straw and put him to run, to live with this straw through his body. And because of that you get this.
1: És Dharma Raj elővette a számítógépét, visszatekert, és azt mondta, hogy jó, igen, igen, megvan, itt megtaláltam. Egyszer egy szalmaszállal átszúrt el egy hangyát, és aztán hagytad, hogy elmenjen és így éljen. Ezért kaptad most.
0: And that yogi was thinking, I said, I can't remember, when was this?
1: Yogi elgondolkozott, azt mondta, nem emlékszem, ez mikor történt.
0: Yes, you have 2.5-3 years old.
1: Igen, olyan 2.5-3 éves lehettél.
0: And he was a really great yogi.
1: Tényleg nagy yogi volt.
0: And he said, from now till 14 you are a child. Above 14 you are adult and you are really for your deeds. Responsible for your deeds.
1: És azt mondta, hogy jól van, akkor mostantól 14 éves korodig gyermek vagy, és 14 éves korod fölött felnőtt vagy, és te vagy felelős a tetteidért.
0: What means all this? What he's telling about young age? You are more than 14. You are adult.
1: És ez azt jelenti, hogy amit beszéltünk a fiatalokról, 14 éves korod fölött felnőtt vagy.
0: Till 14 is also said some asanas in which you are influence on the glands is not good to practice.
1: 14 éves kor alatt vannak bizonyos ászanák, amik a mirigyekre hatnak, és ezeket nem jó gyakorolni.
0: But after 14 you are normal.
1: 14 éves korod után egy normál felnőtt vagy.
0: Look what was with Adi Shankaracharya.
1: Nézd meg, mi volt Adi Shankaracharyával.
0: He was, I don't know how much, 6-7 years old, and he wanted to become a sannyasi.
1: 6-7 éves volt és sannyasi akart lenni.
0: But his mother was not pleased with that.
1: De az édesanyja nem örült ennek.
0: And he played, or God played, one drama.
1: És ő vagy Isten eljátszott egy drámát.
0: He went to the lake or the river, I don't know.
1: Elment a tóhoz vagy a folyóhoz.
0: And crocodile catch his leg.
1: És a krokodil elkapta a lábát.
0: And people saw this.
1: Az emberek látták.
0: And make a big panic.
1: És pánikoltak.
0: And mother came to the river and cry and cry. And Shankaracharya said, Adi Shankaracharya said, mother, don't cry. Allow me to become sannyasi.
1: Az anyja is odaért, és csak sírt, sírt. Adi Shankaracharya pedig azt mondta, hogy anyám, ne sírj, csak engedd, hogy sannyasi legyek.
0: And crocodile will release me.
1: És akkor a krokodil elenged.
0: And she said, yes, yes, yes, you may become sannyasi.
1: És akkor az édesanyja azt mondta, hogy igen, igen, igen, lehet sannyasi.
0: And in that moment, crocodile just released him. And they said that he was walking on the lake, and everywhere where he put the step was a new lotus calm.
1: És a krokodil tényleg elengedte, és ahogy kisétált a tavon, azt mondják, hogy minden lépésénél egy új lótuszvirág nyílt.
0: And really, like a child, Bibel said.
1: És tényleg gyerek volt, azt mondjuk.
0: He traveled India, through India, to found Guru.
1: És így keresztül utazott Indián, hogy gurut találjon.
0: And et cetera, and et cetera.
1: És így tovább.
0: But means you don't need to wait like before Adi Shankaracharya was also losing the real knowledge of Sanatan Dharma.
1: Ez azt jelenti, hogy nem kell várnod, és Shankaracharya előtt kezdett elveszni a Sanatana Dharma igaz tudása.
0: And in that time they said you may become sannyasi after 75 years and if you know all four Vedas.
1: Akkoriban azt mondták, hogy csak 75 éves korod után lehet sannyasi, és hogyha tudod mind a négy védát.
0: Mostly in now times with the 75 years, hardly you know telephone number.
1: Manapság, ha 75 éves vagy, már a telefonszámodat is alig tudod.
0: With the 60 is already problem.
1: Mert a 60 éveseknél is gondot okoz.
0: But and it was losing completely knowledge of Sanatana Dharma.
1: De teljesen elveszett a Sanatana Dharma tudása.
0: And in the moment when the knowledge come down, when losing everything, in the last moment you are coming.
1: Amikor a tudás elvész, lesüllyed, akkor az utolsó pillanatban jött el.
0: What means this light on the earth?
1: Ez a fény a földre.
0: And Adi Shankaracharya came.
1: És megszületett Adi Shankaracharya.
0: And he again in his very short life.
1: És a nagyon rövid élete alatt.
0: Only 30 something years. He made so much.
1: Csak 31 néhány évet élt, de olyan sok mindent csinált.
0: What means, don't think, oh, I'm still young. No, no.
1: Ez azt jelenti, ne gondold, hogy ó, én még fiatal vagyok. Nem, nem.
0: Completely responsibility of your action.
1: Teljesen felelős vagy a tetteidért.
0: Also for your practice.
1: És a gyakorlásodért.
0: And it is one so nice bhajan of Adi Shankaracharya.
1: Van egy nagyon szép bhajan Adi Shankaracharyától.
0: I like this bhajan.
1: Nagyon very szeretem. Much.
0: It is not romantic.
1: Nem romantikus.
0: Because nothing in real life is romantic.
1: Mert a való életben semmi nem romantikus.
0: Nature is not romantic.
1: A természet nem romantikus.
0: When you live in the city, when you with the car go somewhere in the park, oh, so romantic. Snow, oh, so romantic. But in the previous time or now, if you will need to live in the nature without all this stuff what we have, you will see that nothing is romantic.
1: Ha a városban élsz és kocsival elmész a parkba, akkor azt mondod, hogy ó, ez olyan romantikus, esik a hó, ez olyan romantikus, de 100 évvel ezelőtt vagy akár most is, hogyha kint kell élned a természetben, azok nélkül, a dolgok nélkül, amik most megvannak, akkor semmi nem romantikus.
0: I hope that Madhuramji know this bhajan. Maybe we will hear later this bhajan. Bhaja Govindam.
1: Remélem, Madhuram ismeri ezt a bhajant, és akkor később talán meghallgathatjuk.
0: This is so nice because they said, you know, when he was traveling through India, Adi Shankaracharya, you know, we watch many times this Sanskrit movie about his life on the Sanskrit. You know this.
1: Ismeritek a filmet, a Sanskrit filmet Shankaracharya életéről.
0: How many times you watch this? Like Ramayana, like Mahashiva Purana, etc.
1: Hányszor néztük meg ezt a filmet is, ugyanúgy, mint a Ramayanát, a Mahashiva Puranát és a többit.
0: And that movie is really nice to see because you will hear the spoken Sanskrit.
1: Ez a film nagyon jó, mert így hallod a beszélt szanszkritet.
0: And also, just looking that movie, that Sanskrit, and also inside bhajans and spiritual talk will have influence on us.
1: És csak azáltal, hogy megnézed a filmet, hallod a szanszkrit nyelvet, a bhajanokat, a spirituális beszédet, ez hatással van rád.
0: And you know, in that time, when Adi Shankaracharya was starting, if you want to make something, to establish something, to be recognized, you was needed to come in the Varanasi and to beat in the discussion some of great philosophers.
1: Abban az időben, amikor Adi Shankaracharya elindult, akkor, hogyha meg akartál alapítani valamit, akkor el kellett menned Varanasiba, és vitában megverni az ottani tudósokat, filozófusokat.
0: And he went with his disciple, and on the bank of the river, this got where you are also bathing. He saw one old man who was learning the Sanskrit grammar.
1: A tanítványával ment, és a folyóparton, ahol fürdeni is lehet, látott egy idős embert, aki szanszkrit nyelvtant tanult.
0: And he turned to him, but mostly he talked to his disciples.
1: Odafordult hozzá, de inkább a tanítványainak beszélt.
0: Oh, murak. What means this not wise, this stupid one? Why you are losing your time in learning a grammar? Better will be that you put the name of the God, the name of your master on your lips.
1: Bhaja Govindam. Ó, murak, ez azt jelenti, ó, bolond, miért pazarlod az idődet azzal, hogy szanszkrit nyelvtan tanulsz? Sokkal jobban jelsz, hogyha Isten nevét, a gurud nevét veszed a szádra.
0: Don't be blind with the material stuff.
1: Ne vakítsanak meg az anyagi dolgok.
0: Don't try to collect the material stuff, fame, and that you are mighty one.
1: Ne próbálj anyagi javakat felhalmozni vagy híres lenni, hogy te lehess a hatalmas.
0: All this game of pleasure and will pass very very soon.
1: Az örömnek ez a játéka nagyon hamar elmúlik.
0: Everything will pass very soon, and you will lose all this.
1: Minden nagyon hamar elvész, elveszítesz mindent.
0: Still, when you are alive, when you are alive, your family take care about you. But how they said in our language here, people is not loving your skin, it is loving your wallet.
1: Amíg élsz, a családod a gondodat viseli, de azt szoktuk mondani, hogy az emberek nem a bőrödet szeretik, hanem a pénztárcádat.
0: What means that love your money?
1: A pénzedet szeretik.
0: And if you ask, how are you, my dear grandma, grandpa, you think, okay, you will leave me flat. You know how is today very popular. You need to found some old grandma, because grandpa is already died.

0: Megkérdezed, hogy hogy vagytok, kedves nagymama, nagypapa, akkor közben azt gondolod, hogy úgy, igen, majd megödöklöm a lakásotokat. Tudjátok, hogy van ez mostanában, keresni kell egy idős nagymamát, mert a nagypapák már meghaltak.
1: And you will take care about the babicska, grandma.
0: És gondját viseled ennek a néninek.
1: And after that you will get a flat.
0: És aztán megkapod a lakását. Nagyon könnyű.
1: But in reality you don't care about them, grandma.
0: De a valóságban nem törődsz vele.
1: They said also in the bhajan, even your wife, when you die, want that corpse is very soon leave the house.
0: És ebben a bhajanban az van, hogy ha meghalsz, még a feleséged is azt akarja, hogy a testedet minél hamarabb vigyék ki a házból.
1: Because she will be in the fear of the body.
0: Mert félni fog a testtől.
1: If you are looking in the woman's body, you must know that is only the different shape of the meat.
0: Ha megnézed a női testet, akkor ez csak hús más formában.
1: I told you that is nothing romantic in this bhajan.
0: Mondtam, hogy semmi romantikus nincs ebben a bhajanban.
1: You must know that is all of this is illusion.
0: Tudnod kell, hogy ez mind illúzió.
1: This meat will change.
0: Ez a hús darab megváltozik.
1: And everybody of us know that if you try to make anything with your body, muscles, plastic surgery, anything, so much supplements, but we will lose this game.
0: És mindannyian tudjuk, hogy ha bármit is teszel a testeddel, izmokat építesz, plasztikai sebészhez fordulsz, mindenféle táplálékkiegészítőt szedsz, akkor is elveszíted ezt a játékot.
1: And if you try to base your life on a physical body,
0: ha a fizikai testedre alapozod az életed,
1: what is in the end always was main to the people.
0: Ami mindig nagyon ez volt a fő dolog mindig az embereknek.
1: But especially now, because when you have a lot of children, less of food, lot of work, you don't think so much about physical body.
0: Különösen most, mert amikor sok gyereked volt, de kevesebb étel és nagyon sok munka, akkor kevesebb időd van a fizikai testre gondolni.
1: But we must be aware that now, Western people, I live in the most richest society.
0: De a mostani nyugati emberek a leggazdagabb társadalomban élnek.
1: We have so much food.
0: Annyi ételünk van.
1: And because of that we are sick and ill.
0: És emiatt vagyunk betegek.
1: We have everything.
0: Megvan mindenünk.
1: Like what was in the Roman Empire, only this high society, and we are doing same stuff, which is perverse.
0: Mint ami a római birodalomban csak a társadalom legfelső rétegének volt meg, most ugyanazokat csináljuk, és ez pervers.
1: They also said, you are completely lose your understanding in the beauty of not only women, but also men. Everybody have his own alcohol.
0: Azt mondják, hogy a női vagy a férfi test szépségében elveszted a maradék értelmedet is. Mindenkinek megvan a maga alkohola.
1: Be free of this illusion.
0: Szabadulj meg ettől az illúziótól.
1: And start to sing, repeat the name of the God.
0: És kezdj el gondolkozni és Isten nevét ismételni.
1: And he said, living under the tree in the temple, sleep on the earth and be dressed in the simply dressed and renounce from all material stuff.
0: Azt mondja, templomban élni, vagy a fa alatt, egyszerű ruhát viselni, a földön aludni, és az anyagi dolgokat visszautasítani.
1: That will give a happiness, a real happiness.
0: Ez ad igazi boldogságot.
1: But we need to understand this. But it's not meaning that tomorrow you dress only kurta pyjama and went under the tree.
0: De ezt meg kell értenünk. Ez nem jelenti azt, hogy holnap csak egy kurtát vagy pizsamát veszel fel és kiülsz a fa alá.
1: Very soon you will finish in the prison.
0: Hamarosan a börtönben végzed.
1: Or in the hospital.
0: Vagy kórházban.
1: But it means not to be obsessed with the material stuff.
0: Hanem ez azt jelenti, hogy ne legyél elkötelezettje az anyagi dolgoknak.
1: We need to have everything.
0: Meg kell, hogy legyen mindenünk.
1: Be aware of purusharat.
0: Légy tudatában a purusharatnak.
1: What means that you need to have.
0: Ami azt jelenti, hogy mi az, amire szükséged van.
1: For your needs, for your family, for your friends, when come. To visit you.
0: A saját szükségleteidre, a családodnak és a barátoknak, akik eljönnek meglátogatni.
1: Also, you need to have, because only when individual is the rich, the society will be rich.
0: És azért is kell, hogy legyen vagyonod, mert csak akkor lehet gazdag a társadalom, hogyha az emberek is benne gazdagok.
1: But when you have, it is very important to understand you have, but the happiness is not to have more and more and more.
0: Ha neked van, akkor meg kell értened, hogy nem az a boldogság, hogy egyre többet és többet birtokolsz.
1: Because this demon of, is so hungry, he's never full, never enough for demon of this I need to have more.
0: Mert ez a démon olyan éhes, soha nincs teli, soha nem elégszik meg semmivel, ez a, annak a démona, hogy mindig többet akarok.
1: It is not material stuff only.
0: Nem csak az anyagi dolgokban.
1: You need more emotion. Anything, you need more. Even in the spirituality, you need more holy pictures.
0: Több érzelemre van szükséged, vagy a spiritualitásban több szent képre van szükséged.
1: Sometimes in a spirituality is same like a children which is collecting the pictures of the footballers.
0: Néha a spiritualitás olyan, mint a gyerekek, akik focista kártyákat gyűjtenek.
1: Your status will go up if you have more.
0: Ha több ilyen képed van, akkor magasabb a státuszod.
1: But we learned from Vishwa Guruji that you have pictures, you have all this, and to give somebody pictures is same like you give a mantra.
0: Megtanultuk Vishwa Guruji-tól, hogy megvannak a képeink, és ha valakinek egy képet adsz, az olyan, mintha mantrát adnál.
1: And also many years ago, Swamiji said not to print so much pictures.
0: És néhány éve azt is mondta, hogy ne nyomtassunk ki annyi képet.
1: When you die, what will be with you, your pictures?
0: Ha meghalsz, mi történik ezekkel a képekkel?
1: Go to the garbage.
0: Kidobják a szemétbe.
1: Yes.
0: Igen.
1: Once I saw one so nice thing in a, I think, Kato ashram. One old lady come to Swamiji. And you know how is with the sari and shawl and everything. And usually when they keep something, they put in the shawl and make tight. And that is like some socket.
0: Egyszer Katuban láttam egy nagyon szép dolgot. Egy hölgy odament Vishwa Gurujihez, és tudjátok, milyenek ezek a hölgyek a száriban, a sállal, és hogyha azt szeretnének vinni valamit, akkor a sál csücskébe kötnek egy csomót, és ez olyan, mint egy kis zsebecske.
1: And that old lady, little, opened this, and I was sitting near, and I saw something like two, three diamonds.
0: Ez az idős, hogy kibontotta ezt a kis csomagocskát, és közel ültem, és láttam valamit olyasmit, mint 2-3 gyémánt.
1: And I don't know Hindi.
0: És nem értek hindiül.
1: And she talked something to Swamiji. Swamiji was serious, with little tears. And okay, go.
0: Mondott valamit Swamiji-nak. Swamiji komoly volt, néhány könycsepp is volt a szemében, és aztán mondta, hogy jól van, menjél.
1: And I was a little surprised. He got these 3 diamonds. And he said, okay, go.
0: Egy kicsit meglepődtem, megkapta ezt a 3 gyémántot, és azt mondta, hogy jól van, menjél.
1: After that, Swamiji explained that old lady come to him with the 3 nails of the Mahaprabhuji.
0: Swamiji elmagyarázta, hogy ez az idős hölgy elhozta neki Mahaprabhuji 3 körmét.
1: And she told, I'm old.
0: Azt mondta, öreg vagyok.
1: I don't know when I will die.
0: Nem tudom, mikor fogok meghalni.
1: And in my family is not so much spirituality.
0: És a családom nem olyan spirituális.
1: And I give to you.
0: Ezért neked adom.
1: And you know when Swamiji is a little emotion, he's okay, no emotion, you know this.
0: És tudjátok, amikor Swamiji érzelmes lesz, akkor azt mondja, hogy jól van, nincs érzelem.
1: And in that moment I realized, aha, yes, because of that he was.
0: És akkor rájöttem, hogy ez volt az oka.
1: And for me it was so nice that I was not knowing that is the nails in the beginning.
0: És számomra olyan szép volt, hogy az elején nem tudtam, hogy ezek a körmök.
1: Because I saw reality.
0: Mert a valóságot láttam.
1: That is the real diamond.
0: Ezek igazi gyémántok.
1: Because if I will know and I saw something like this, I'm not trust to my mind. I imagine this.
0: Mert ha tudom és látom, akkor nem hiszek a szememnek. Azt mondom, hogy igen, ez biztos csak képzelem.
1: And we need to understand that this material stuff, what we have, we need for our family, because also you know this bhajan, which Swamiji usually also said, shloka. O Krishna, I give you back my mala. Hunger, when I am hungry, I am not able to meditate.
0: Bizonyos dolgaink kell, hogy legyenek a saját magunknak és a családunknak, mert van egy szlóka, amit Swamiji szokott mondani, hogy ó Krishna, visszaadom a málámat, mert amikor éhes vagyok, nem tudok meditálni.
1: Because when you sit in the meditation, you think all the time how you will pay bills.
0: Mert ha leülsz meditálni, és mindig csak arra gondolsz, hogy hogyan fizesd be a számláidat.
1: And when your children are hungry, that is a different story.
0: És ha a gyerekeid éheznek, az egy másik történet.
1: When a man is thinking on the real, that this life is a very short and passing.
0: Amikor az ember arra gondol, hogy ez az élet nagyon rövid és gyorsan eltelik.
1: In that moment, he will not so much run for the enjoyments that enjoy in this life.
0: Akkor már nem szalad annyira az élet örömei után.
1: And he will understand that everybody of us will die.
0: Megérti, hogy mindannyian meg fogunk halni.
1: And what will be after?
0: És mi lesz azután?
1: All this stuff what we have, we will leave here.
0: Minden, amink van, azt itt hagyjuk.
1: And what we will take with us.
0: És mit viszünk magunkkal?
1: Because of that they said, I don't know, how Swamiji said, I was not there.
0: Ezért azt mondják, nem tudom Swamiji, hogy mondta, mert nem voltam ott.
1: But they said, when Alexander Makedonski was die on his funeral, the doctor was first, and he said, and make that my hands are hanging beside my body, and everybody saw my hands.
0: Amikor Nagy Sándor meghalt, akkor a temetésén először az orvos odament, és azt mondta, hogy helyezítek el úgy a kezemet, hogy lássák, hogy üresen lóg.
1: And they asked him why.

0: That is important to know.
1: Ezt fontos tudni.
0: That we will not be happier if we have more.
1: Hogy nem leszünk boldogabbak, ha több mindenünk van.
0: You know how is it during the Christmas time?
1: Tudjátok, hogy mi van karácsonykor?
0: You are enjoying to find the present for your friends, beloved one, master, everybody. You are enjoying to find the present.
1: Élvezed, hogy ajándékot lesz a barátaidnak, a szeretteidnek, a mesterednek. Azt élvezed, hogy másoknak ajándékot találsz.
0: And also you are enjoying to give the present.
1: Élvezed, hogy ajándékot adhatsz.
0: More than get something.
1: Jobban élvezed, mint azt, hogy kapsz valamit.
0: And when you are enjoy in the giving this present or just give love, understanding, you will feel expanding of your heart.
1: Amikor örömet okoz az, hogy ajándékot adsz, vagy szeretetet, megértést, akkor érzed, hogy a szíved kitágul.
0: And you know this story, and with this we will finish. When wise people was quarreling about what is the difference between hail and heaven.
1: Ismeritek ezt a történetet, ezzel fogjuk befejezni, hogy a bölcs emberek azon vitatkoztak, hogy mi a különbség a mennyország és a pokol között.
0: And they said, okay, we will go to visit heaven and hail.
1: És azt mondták, hogy jól van, meglátogatjuk a poklot és a mennyországot.
0: And first we will go to the heaven, to the hail.
1: Először lemegyünk a pokolba.
0: And they went in the hail. Climate was good.
1: Elmentek a pokolba, jó idő volt.
0: They came in the time of the lunch.
1: Ebédidőben jöttek.
0: So nice long table.
1: Egy szép hosszú asztal.
0: So much good food.
1: Olyan sok jó étel.
0: But people was suffering from the hunger.
1: De az emberek szenvedtek az éhségtől.
0: How is possible?
1: Hogy lehet?
0: And they look, observe a little deeper, and they realize that people don't have the elbows.
1: Rájöttek, egy kicsit jobban megfigyelték, és látták, hogy az embereknek nincs könyöke.
0: And they couldn't put just head in the food.
1: És nem tudták csak úgy beletenni a fejüket az ételbe.
0: And imagine that is the hail.
1: És képzeld el, ez a pokol.
0: You have everything.
1: Megvan mindened.
0: But you are not able to take.
1: De nem tudod magadhoz venni.
0: And that is really hail.
1: Ez tényleg pokol.
0: And tomorrow they went to the heaven.
1: Másnap elmentek a mennyországba.
0: Everything same.
1: Minden ugyanaz.
0: Same climate, same decoration of the room, completely same.
1: Ugyanolyan idő, ugyanúgy volt feldíszítve a terem, minden ugyanolyan.
0: Same table.
1: Ugyanolyan asztal.
0: But people was enjoying.
1: De az emberek jól érezték magukat.
0: And they look little deeper and observe, and they also realize that people don't have elbows.
1: Ott is egy kicsit jobban megfigyelték, és látták, hogy az embereknek nincs könyöke.
0: But they are feeding each other.
1: De egymást etetik.
0: And as much you feed other, you will also get.
1: És amennyit adsz enni a másiknak, te is annyit kapsz.
0: And difference between hail and heaven is only in the state of our mind.
1: A különbség a mennyország és a pokol között csak az elménk állapota.
0: Lord of the Rings.
1: Gyűrűk ura.
0: My precious.
1: Drágasság.
0: Yes. If you are in that stage of the mind, what happens? It's so nice story. You don't need to read some other books. You have this movie. In the beginning, Gollum, yes. He was, here is our friend from New Zealand. And when I was visiting New Zealand, in that time, everything was about Lord of the Rings. Okay, and in the beginning, he was so nice, pretty young guy.
1: Amikor ebben az elmállapotban vagy mi történik, Amikor Új-Zélandot meglátogattam, minden a gyűrűk uráról szólt. Elég ezt az egy

0: olvasni, de Gollam az elején egy nagyon szép fiatal fiú volt.
1: But because of my precious, it is only mine. He changed even physical form.
0: De emiatt az állapot miatt, hogy ez az én drágaságom, csak az enyém, még a fizikai alakja is megváltozott.
1: And that is what yesterday I talked about. Till 30 years you are beauty by the nature. And after you are beauty or ugly, because your inner is come to out.
0: Amit tegnap mondtam, hogy 30 éves korodig természetesen szép vagy, és azután az alapján vagy szép vagy csúnya, hogy a belső természeted megmutatkozik.
1: And now yoga teachers. Well, listen carefully.
0: És most a joga oktatók nagyon figyeljenek.
1: I will tell only once.
0: Csak egyszer mondom el.
1: You know this. Instead of plastic operation.
0: A plastikai sebészet helyett.
1: Tell to your students.
0: Mondjátok el a hallgatóknak.
1: They need to practice yoga in daily life.
0: Hogy joga minden nap életben gyakoroljanak.
1: And practice pranayam.
0: És pranayamát.
1: They will become more and more beauty.
0: Így egyre szebbek lesznek.
1: And changing our inner self on the good way will change us and we will become shiny, like a diamond.
0: És hogyha javítjuk magunkat, akkor ezáltal úgy fogunk ragyogni, mint a gyémánt.
1: I know that people have said the diamond is not shining, it is only reflecting. Yes.
0: Tudom, van, aki azt mondja, hogy
1: because of that I said this.
0: Hogy a gyémánt nem ragyog, csak visszaveri a fényt. Igen, emiatt mondtam.
1: You will reflecting this divine light.
0: Ha az isteni fényt fogod visszaverni.
1: Today Madhuramji and I was little talk and we think maybe we will have some kirtan. Kirtan.
0: Ma egy kicsit beszélgettem.
1: Theater we already have.
0: Ma egy kicsit beszélgettem Madhuramjival, és arra jutottunk, hogy ma este lesz egy kis kirtan, nem színház, mint széttör, mert az már van.
1: Because also we need this kind of energy.
0: Mert erre az energiára is szükségünk van.
1: Only is not good when these kirtans start to be too much emotion.
0: Csak az nem jó, hogyha a kirtan túlságosan érzelmes lesz.
1: That you lose everything and you are like in the trance.
0: Ha elvesztesz mindent és transzba esel.
1: We don't like this.
0: Ezt nem szeretjük.
1: You need to have pure bhakti.
0: Legyen tiszta bhaktid.
1: And your awareness, your consciousness is rising with this.
0: És ezzel emelkedik a tudatod, az éberséged.
1: And how they said, in the Kali Yoga is the best way bhakti.
0: És azt mondják, a Kali Yogában a legjobb út a bhakti.
1: But also, you need to have a knowledge.
0: De kell, hogy legyen tudásod.
1: And when a little quarreling between knowledge and bhakti,
0: ha van egy kis vita a tudás és a bhakti között,
1: which is higher?
0: Vagy melyik a magasabb rendű?
1: Why is bhakti yoga higher than anything else?
0: Miért van magasabban a bhakti yoga, mint bármi más?
1: Because bhakti yoga is not only emotion.
0: Mert a bhakti yoga nem csak érzelem.
1: You are not like this Latin American soap opera.
0: Nem olyan vagy, mint a latin-amerikai szappanok.
1: In one moment you are crying, another moment you are killing, another moment you are suffering. No, that emotion up and down.
0: Egyszer sírsz, aztán megölsz valakit, aztán szenvedsz, nem ilyen érzelmi hullámhegyek és völgyek.
1: First you must have knowledge.
0: Először is tudásodnak kell lennie.
1: When you have a knowledge, and you try to utilize that knowledge,
0: a tudásod van és próbálod használni.
1: Because when you have only knowledge, sometimes you are very dangerous for everybody, including yourself.
0: Ha csak tudásod van, akkor néha veszélyessé válsz mindenkinek, legfőképp saját magadnak is.
1: Knowledge without heart is so dangerous.
0: A tudás szív nélkül nagyon veszélyes.
1: Because of that, You will see in our book Yoga and Lila, Hidden Power in Human.
0: És ezért az emberben rejlő erők könyvben.
1: One nice picture.
0: Van egy szép kép.
1: That Kundalini is going up to the Agya chakra.
0: A Kundalini fölemelkedik az Agya chakráig.
1: And again go down to the heart.
0: És aztán újra lesüllyed a szívbe.
1: And you know in the Guru Gita.
0: És a Guru Gita-ban.
1: About this cave in your heart.
0: Írnak a szívedben levő barlangról.
1: And inside is the hidden blue pearl.
0: És ott rejtőzik egy kék gyöngy.
1: You know this?
0: Ismeritek, tudjátok.
1: Next time we will listen.
0: Legközelebb meghallgatjuk.
1: Not here, but you will listen. And that pure this blue light pearl is slowly again go up. And now is going up to the Sahasrara chakra.
0: És ez a kék fényű gyöngy lassan felemelkedik, és most fölmegy a Sahasrarába.
1: When you have knowledge.
0: Ha van tudásod.
1: And you utilize that knowledge.
0: És hasznosítod.
1: That come that you become a wise.
0: Akkor leszel bölcs.
1: When you are wise with the love, that is the bhakti.
0: Ha bölcs vagy, szeretettel, ez a bhakti.
1: And because of that we said that is the bhakti is the highest path.
0: És ezért mondjuk, hogy a bhakti a legmagasabb rendű út.
1: Because it is not just emotion.
0: Mert nem csak érzelem.
1: But you go to the Agya chakra, you have knowledge, you become a wise one, and you have that love. You know that that light is in every and everybody, in everything, and you see that your light is in everybody, and everybody is in you.
0: And
1: you have this love and compassion.
0: Elmész az Agya csakrába, ott a tudás, és a tudással együtt van a fény, és látod ezt a fényt mindenkiben, és mindenki fényét látod saját magadban, és így megvan a szeretet és az együttérzés.
1: And that become a real bhakti.
0: És ez válik igazi bhaktivá.
1: And when you chant the kirtans, you try to feel bhakti, but not this emotion.
0: Amikor kirtán zengetsz, akkor megpróbálod érezni a baktit, de nem ezt az érzelmet.
1: Sometimes when I observe people during in some other groups singing the kirtans, I am not sure, maybe I am in some pub.
0: Néha, amikor más csoportokban megfigyelem, hogy az emberek kirtánt énekelnek, akkor elgondolkodom, hogy lehet, hogy a kocsmában vagyok.
1: And there are so much red here.
0: Kipirosodik az arcuk.
1: And energy is something below Manipur, what means Svadhisthana or little down.
0: És az energia Manipur
1: alatt
0: van.
1: You know what I think.
0: A Svadhisthánban vagy még lejjebb, tudjátok mire gondolok.
1: That way is not good.
0: Így nem
1: you
0: jó.
1: Go up.
0: Fölfelé megyünk.
1: And perfect one for that is our dear Madhuramji.
0: És ehhez tökéletes, ami kedves Madhuramji.
1: Stage fear, yes. Say Deep Nam Bhagavan Ki Jai.
2: I just remembered a short story about the kirtans.
0: Az ilyom eszembe jutott egy rövid történet a kirtánokról.
2: It was during the time when we were in Himalayas with Vishwa Guruji.
0: Amikor a Himalájában voltunk Vishwa Guruji-vel.
2: And think first few days we were not allowed to go in the cave of Sri Alakpuriji, only to from outside to greet and then move away.
0: Az első néhány napban nem mehettünk be Sri Alakpuriji barlangjába, hanem csak kívülről üdvözölhettük, és aztán arrébb kellett mennünk.
2: And then one day we were sitting outside the cave.
0: Egy nap a barlang előtt ültünk.
2: And Swamiji said to me, you go in and meditate, you will get good inspiration.
0: És Swamiji azt mondta nekem, hogy menj be és meditálj, akkor jó inspirációt fogsz kapni.
2: And I felt very very special in that moment.
0: És akkor nagyon különlegesnek éreztem magam.
2: That nobody can go but I can go.
0: És senki nem mehet be, csak én.
2: And it was quite warm, so I had just a t-shirt, I think, and I went into the cave.
0: Viszonylag meleg volt, úgyhogy csak egy póló volt rajtam, és így mentem be a barlangba.
2: And 5 minutes passed. I sat in meditation, feeling special.
0: Eltelt 5 perc, ott ültem a meditációban, és különlegesnek éreztem magam.
2: 10 minutes, 15 minutes.
0: 10 perc, 15 perc.
2: And then after 20 minutes, I was so cold because it was cold inside the cave.
0: És 20 perc múlva annyira fáztam, mert hideg volt a barlangban.
2: That my specialness froze very much.
0: Ja, a különlegesség érzése belém fagyott.
2: And I started to pray how to get out of that cave.
0: És elkezdtem azon imádkozni, hogy hogy juthatnék ki innen.
2: And after about 45 minutes, when I thought I'm leaving this place.
0: És nagyjából 45 perc múlva arra gondoltam, hogy kimegyek, itt hagyom ezt a helyet.
2: Someone came in and with something, some rearrange, and basically delivered the message that I'm allowed to go out.
0: Valaki bejött átrendezni valamit, és elhozta az üzenetet, hogy most már kimehetek.
2: But anyhow, so some kirtans after that did arrive.
0: Ezután érkeztek bizonyos kirtanok.
2: As a cool blessing of Sri Alakpuriji.
0: Mint Sri Alakpuriji hűvös áldása.
2: And this one is one of them. You may know this sentence that Holy Guruji apparently very much liked to say.
0: És az egyik, tudjátok, van egy mondat, amit Holy Guruji gyakran mondott.
2: Guru Kripa hi kevalam, shishya ke anandamangalam. And when Vishwaguruji was in New Zealand, he told us, print out this sentence.
0: Amikor Vishwaguruji Új-Zélandon volt, azt mondta, nyomtassuk ki ezt a mondatot.
2: With big letters and stick it on the place where you go the most. And read it every day.
0: Nagy betűkkel, és ragaszd ki oda, ahova a leggyakrabban jelsz, és minden nap olvasd el.
2: And you know what it means, Guru Kripa hi kevalam, is, as far as I know, is that all you need is the Guru Kripa.
0: Tudjátok, mit jelent, amennyire tudom, amire szükséged van, az a Guru Kripa.
2: And that is what makes the disciple in bliss and joy.
0: És ez a tanítványt üdvelteli és örömet ad neki.
2: So one day I just sat down and thought it would be make an experiment to put this into some melody.
0: Egy nap leültem és elkezdtem kísérletezni, hogy dallamot adjak neki.
2: And then something more with it, so you can hear and see what you think.
0: Úgyhogy most meghallgathatjátok, meglátjátok, hogy mi lett belőle.
2: Sri Dipnaram Bhagwan ki jai. Sri Alakpuriji Mahadeva ki jai. Vishwaguru Mamandaleshwar Paramhans Sri Swameshwaranandji Gurudeva ki jai.

0: श्रीदीप नारायण भगवान की, अलकपुरी जी महादेव, देवपुरी जी भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। प्राणायाम साधना एंड प्रैक्टिस।
1: प्राणायाम साधना és gyakorlás.
0: This is a beautiful subject.
1: Ez egy gyönyörű téma.
0: And every practitioners, they should know how they should practice.
1: Minden gyakorlónak tudnia kell, hogy hogyan gyakoroljon.
0: What benefit they can gain.
1: Milyen előnyöket élvezhet ezáltal.
0: And also our dear teachers, they can have more option to help the students or practitioners.
1: És a mi kedves jóga oktatóinknak is több lehetőségük lesz ezáltal, hogy segíthessenek a gyakorlóknak, a hallgatóknak.
0: Simply we know few names.
1: Egyszerűen csak tudunk néhány nevet.
0: Asanas, pranayams, relaxation, mantras, concentration,
1: asanák, pranayama, meditation. Lazítás, mantrák, koncentráció, meditáció.
0: For us is very clear.
1: Számunkra mindez nagyon világos.
0: But many people don't know.
1: De sok ember nem tudja.
0: When I know, it means not that you know all.
1: Ha én tudom, az nem jelenti azt, hogy ti is mind tudjátok.
0: Or what you know, I don't know.
1: Vagy amit ti tudtok, azt én nem tudom.
0: There is a saying.
1: Van egy mondás.
0: When your stomach is full.
1: Ha a te hasad tele van.
0: You think everyone's stomachs are full.
1: Akkor azt gondolod, hogy mindenki másé is tele van.
0: You ate. You ate enough, now you're not anymore hungry, you're satisfied, your stomach is full, and you think all our stomach is full, nobody is hungry anymore.
1: Ettél, eleget ettél, tele a gyomrod, elégedett vagy, és azt gondolod, hogy mindenki más is ugyanígy van, mindenki más is elégedett.
0: Abdapa, jagdapa.
1: És jól lakott.
0: You are full with the stomach, you think the whole world is full with the stomach.
1: Te jól laktál, és azt hiszed, az egész világ is jól lakott.
0: So it's a very interesting things for many people when it is a new.
1: Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy sok embernek újdonság.
0: And how should they know?
1: Hogyan is tudnák?
0: They never have seen, they never heard such a name.
1: Sosem látták, sosem hallották ezt a nevet.
0: So for example, the mala practicing.
1: Például a mála gyakorlás.
0: So we call mala, but many don't know.
1: Mi málának nevezzük, de sokan nem tudják, mi az.
0: So have you a mala?
1: Van málád?
0: Now a person thinks he's a friend.
1: Az a személy azt gondolja, hogy ki az,
0: or
1: egy barát.
0: A child.
1: Egy gyerek.
0: Or a partner.
1: Egy társ.
0: Or something different.
1: Vagy valami egész más.
0: How should they know, never heard in their life, and never they saw a mala.
1: Hogyan is tudnák, soha életükben nem hallották még ezt a szót, és nem is láttak még málát.
0: And therefore, for people from different culture, from different countries, from different languages, if you are giving instruction to them for learning, then you should explain them exactly.
1: Ezért, ha különböző országból, különböző kultúrákból származó embereknek, akik más nyelvet beszélnek, valamit megmagyaráztok, megtanítotok, akkor nagyon pontosan el kell magyarázni.
0: And when you get the mala, then they said, yes, now what should I do with this?
1: És amikor kap egy málát, akkor azt mondja, hogy na akkor most ezzel
0: it's just a necklace?
1: Mit csináljak? Ez egy nyaklánc?
0: What to do?
1: Mit kezdjek vele?
0: Then comes the question, how to use mala.
1: És aztán jönnek a kérdések, hogy hogy kell használni a málát.
0: How many seeds are inside?
1: Hány szem van rajta?
0: And what means about this 108 seeds.
1: Mit jelent a 108 szem?
0: So there are many, many rules in Indian language and others, how should they understand?
1: Tehát sok szabály van az indiai nyelven, és azt, hogy mások ezt hogy értsék meg.
0: Similarly, when we say pranayam.
1: Ugyanígy, amikor a pranayamáról beszélünk.
0: Now this is... What is that?
1: Azt mondják, mi is az?
0: Are we getting something to eat or what?
1: Kapunk valami ennivalót, vagy micsoda?
0: So, language is very important.
1: A nyelv nagyon fontos.
0: And especially for the student to have explanation from the teacher.
1: Főleg,
0: then they feel comfortable.
1: A hallgatók számára, akik meg kell, hogy kapják a magyarázatot az oktatótól, mert csak akkor érzik magukat komfortosan.
0: It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: About 6 months ago.
1: Körülbelül 6 hónapja.
0: I was in Debrecen.
1: Debrecenben jártam.
0: Debrecen is one beautiful city in Hungary.
1: Debrecen Magyarország egyik nagyon szép városa.
0: And people are very nice there.
1: Az ottaniak nagyon kedves emberek.
0: So you should once go and see the Debrecen.
1: Egyszer menjetek el és nézzétek meg
0: very
1: Debrecen.
0: Good place.
1: Nagyon szép hely.
0: And very good is there to cycling.
1: Nagyon jó ott biciklizni is.
0: Bike, everything is very, how to call the, equal.
1: Minden nagyon chic.
0: Yes. They should bike. But now they are very rich and they have all car.
1: Bicikliznünk kellene, de most már nagyon gazdagok, mindenkinek autója van.
0: Debrecen have many car. Many cars and even they have called the Trabant.
1: Debrecenben sok autó van, de van ott még Trabant is.
0: That's of course something has a value.
1: Aminek értéke van.
0: After 1-2 decades, or that car will have very high value.
1: Néhány évtized múlva annak az autónak nagyon magas ára
0: lesz. So Debrecen, and can you imagine how many yoga centers have Debrecen?
1: El tudjátok képzelni, hogy hány yoga központ van Debrecenben?
0: I don't know the population. What is the population of Debrecen, please?
1: Nem tudom a lakosság.
0: 250,000 population and there are 30 yoga centers.
1: 250 ezeren élnek Debrecenben és valami 30 yoga központ van. 30.
0: Interesting.
1: Ez érdekes.
0: And now since our Prime Minister declared the day, International Day of Yoga, the United Nations declared.
1: Mióta a mi miniszterelnökünk javaslatára az ENSZ kihirdette a Nemzetközi Jóga Napot.
0: So now the more centers coming.
1: Még több központ lesz.
0: So that day I went to one, it was something, I don't know why, for what I went, but we went to the hospital visiting.
1: És akkor elmentünk egy kórházba, már nem is tudom, hogy miért, vagy milyen célból, de oda
0: and
1: látogattunk.
0: The doctor is a disciple.
1: Az orvos tanítvány.
0: And he had an assistant doctor.
1: És volt egy asszisztens orvos mellette.
0: And assistant doctor, she said proudly, I'm also practicing yoga.
1: Az asszisztens orvos büszkén mondta, hogy én is jogázom.
0: And I said, are you practicing yoga in daily life?
1: Megkérdeztem tőle, joga mindennapi életben gyakorol?
0: She said, no, this I don't know.
1: Azt mondta, nem, azt nem ismerem.
0: Okay, no problem.
1: Jól van, nem baj.
0: Where do you go to learn practicing?
1: Hova jár gyakorolni?
0: To the university.
1: Az egyetemre.
0: Of course, the university teachers or professor cannot make a mistake.
1: Persze, hát az egyetemi oktatók és professzorok nem hibázhatnak.
0: So, there is no question to ask, any question.
1: Úgyhogy itt már kérdésföltevésnek nincs további helye.
0: It is a humiliation if I will ask them something.
1: Mert az már megaláztatás lenne, ha tőlük valamit még kérdeznék.
0: So, but still, I told her that assistant doctor.
1: De mégis azt mondtam ennek az asszisztens orvosnak.
0: So, do you practice asanas, pranayams, then call meditation?
1: Gyakorol asanát, pranayamát, meditációt?
0: She said, What is pranayam?
1: Azt mondta, mi az a pranayam?
0: Practicing breath practice.
1: Mondtam, hát légző gyakorlatok.
0: Breath practice?
1: Légző gyakorlatok.
0: And this is not, I'm not making joke.
1: Nem viccelek.
0: And I mean she was very honest, very nice person.
1: És ő egy becsületes, nagyon kedves személy volt.
0: And the Tyagpuri was with me. You can ask him if the, exactly the, this question was there or not.
1: Tyagpuri ott volt,
0: Tyagpuri, stand up and tell loudly,
1: tényleg
0: yes or no.
1: Volt-e?
0: What Tyagpuri, was it?
1: Mondd el. Igen, pontosan így volt.
0: So, don't know what is a pranayam.
1: Tehát nem tudta, hogy mi az a pranayam.
0: Then I asked the breath techniques.
1: Akkor megkérdeztem légző gyakorlatok.
0: Said that is, I don't know.
1: Azt mondta, olyat nem ismerek.
0: But your teacher doesn't teach you anything?
1: Az oktatója nem tanította meg
0: ezt. No, we are practicing yoga.
1: Nem, mi csak jogát gyakorlunk.
0: I said, yes, darling, yoga, but relaxation, pranayam, concentration, mudras, bandhas. No, we are doing something like aerobic.
1: Igen, kedvesen mondtam, de hát jóga, az ászana, pranayama, koncentráció, meditáció, mudrák, bandák, ezeket csinálják? Nem, mi valami olyasmit csinálunk, mint az aerobik.
0: So people don't know what yoga is.
1: Tehát az emberek nem tudják, hogy mi az a
0: They
1: yoga.
0: Think body movements and that's all.
1: Azt gondolják, hogy az csak testmozgás és semmi más.
0: Therefore, our yoga in daily life is the system.
1: Ezért a mi yoga mindennapi életben rendszerünk.
0: And near now 45 years.
1: Az egy rendszer, és már 45 éve megvan.
0: In, especially in middle of Europe.
1: Főleg Közép-Európában.
0: And can imagine how many million people practice this.
1: El tudjátok képzelni, hogy azóta hány millió ember gyakorolta?
0: Throughout the whole middle Europe.
1: Egész Közép-Európában.
0: Numerous yoga in daily life centers.
1: Számtalan jóga mindennapi életben.
0: And they have a system.
1: És rendszer van nekik.
0: So people come, like you go to the doctor.
1: Az emberek jönnek, ahogy te elmész
0: you
1: az orvoshoz.
0: Medicine, you get treatment.
1: Fölírják a gyógyszert, kapsz kezelést.
0: And you go.
1: És hazamész.
0: So they practice at home.
1: Ugyanígy ők otthon gyakorolnak.
0: Many they teach in their offices.
1: Sokan oktatnak irodákban.
0: In the friends groups.
1: Rajongói klubokban.
0: And many, many, many, many places yoga and daily life is taught.
1: Sok helyen oktatják a jóga mindennapi életben.
0: And this is the system.
1: És ez egy rendszer.
0: So you can imagine that in these 45 years.
1: Elképzelhetitek, hogy ebben
0: the
1: a 45
0: time when I came.
1: Azóta, hogy idejöttem először.
0: People were thinking yoga means like a fakir on the iron needles.
1: Akkoriban az emberek azt hitték, hogy a jóga olyasmi, mint a fakírok, amikor
0: tűrágyat. Iron bed and lying on the iron bed.
1: Ráülnek a tűágyra és ráfekszenek.
0: Or hanging upside down.
1: Vagy fejjel lefelé lógnak.
0: Or putting your legs like a one this side and this side lotus.
1: Vagy maguk köré csavarják a lábukat
0: Padmasan.
1: A lótusz ülésben.
0: That we don't want.
1: Ezt nem akarjuk, mondták.
0: We don't want to break our knees.
1: Nem akarjuk eltörni a térdünket.
0: And now?
1: Most pedig?
0: Everyone knows.
1: Mindenki tudja.
0: And now it's famous yoga guru.
1: Most híres yoga guru.
0: Before they did not know anything.
1: Azelőtt semmit se tudtak.
0: So at least now they understand what is yoga guru.
1: Legalább most már azt megértik, hogy mi az a yoga
0: and
1: guru.
0: And now is developing more and more.
1: És most már fejlődik egyre tovább.
0: Yoga is a science of body, mind

0: Asanas, pranayams, mantras, meditations, exercises, bandhas, mudras, chakras, kundalinis, self-realizations, practice, many, many.
1: Asanák, pranayamák, bandák, mudrák, csakrák, kundalini, önmegvalósítás, gyakorlatok, sok-sok minden.
0: Sometimes people ask, I want to learn yoga. Can I come to the center?
1: Néha az emberek megkérdezik, szeretnék jogázni tanulni, eljöhetek a központba?
0: And they ask, how long I need?
1: És megkérdezik, mennyi időre van szükség?
0: To learn yoga.
1: Hogy megtanuljam a jogát.
0: So we say, just come on.
1: Mi azt mondjuk, csak jöjjön el.
0: When you begin,
1: ha elkezdi,
0: then it's a lifelong.
1: Akkor egész élete alatt.
0: What?
1: Tanulhatja meg. Micsoda?
0: Lifelong practice?
1: Egész életemben át gyakorolnom kell?
0: No.
1: Na nem.
0: But lifelong means inhalation.
1: De az élet hosszíglal azt
0: lifelong jelenti, you should inhale.
1: Belégzés. Egész életedben
0: breathe comfortably.
1: Lélegezned kell kényelmesen.
0: Have a comfortable life, comfortable lungs.
1: Élj kényelmes életet, kényelmes
0: good
1: legyen.
0: Movements.
1: A tüdődnek.
0: It is your best friend of your life.
1: Kellemes mozgás, ez az életedben a legjobb barátod.
0: And so the pranayam,
1: ugyanígy a pranayama,
0: it is something the life.
1: Az életet jelenti.
0: Now when we inhale through the left nostril,
1: most amikor belégzünk a bal orrnyíláson,
0: so why we begin with the left nostril?
1: Miért is a bal oldalon kezdjük?
0: So that the left nostril is called the moon. Balancing the moon.
1: A bal orrnyílás a hold kiegyensúlyozása.
0: And the right is the sun.
1: Jelenti, a jobb pedig a napét.
0: But in yoga there is many, many meanings.
1: De a jogában sok-sok minden jelentés van.
0: There are so many names.
1: Olyan sok név van.
0: You know all here sitting the yoga students and teachers?
1: Mint tudjátok ezt, joga hallgatók és oktatók, akik
0: some are practicing with me now 40 years.
1: Vannak, akik már 40 éve gyakorolnak years. Velem, 30 éve.
0: Between 20 years.
1: 20 éve.
0: 5 years.
1: 5 éve.
0: 2 years.
1: 2 éve.
0: 1 year.
1: 1 éve.
0: But you know how many thousands names you know?
1: De tudjátok, hogy hány ezer nevet ismertek?
0: Did not count.
1: Még nem számoltátok meg.
0: So much you know yogic names.
1: Olyan sok jóga elnevezést tudtok.
0: Now only little bit missing and then you will know the Sanskrit.
1: Kevés hiányzik hozzá, hogy tudjatok
0: Sanskritul. Oh my God, you will talk with the Sanskrit with me.
1: Ó, Sanskritul beszéltek majd velem.
0: I am Atma. Aham Brahmasmi. Oh
1: én
0: my
1: Atma
0: God.
1: Vagyok. Aham Brahmasmi. Nagyon jó.
0: Oh God. Eko Brahmadritya nasti. Oh my God. You are so perfect.
1: Olyan tökéletesen
0: you know these all names.
1: Ezeket mind tudjátok.
0: That's it.
1: Így van ez.
0: So, that prana.
1: Tehát az a prana.
0: Prana is not only what we inhale and exhale.
1: A prana nem csak az, amit belégzünk, meg
0: kilégzünk. Through the nostrils.
1: Az orrunkon át.
0: We are inhaling also through the whole body.
1: Az egész testfelületünkön keresztül.
0: Our skin is inhaling.
1: Lélegzünk, a bőrünk lélegzik.
0: I don't know if it's the truth or not.
1: Nem tudom, hogy igaz-e.
0: I heard.
1: Azt hallottam.
0: That old times.
1: Hogy régi időkben.
0: In France.
1: Franciaországban.
0: When the kings have some guest.
1: Amikor a királynak vendége volt.
0: They were inviting them for party or something.
1: Meghívták egy ünnepségre, vagy.
0: So in the front of the palace.
1: A palota előtt.
0: Left and right.
1: Bal és jobb oldalon.
0: The young lady was standing.
1: Fiatal hölgy állt.
0: Without dress.
1: Ruhátlanul.
0: Everything, the whole body was painted with gold.
1: Az egész testét viszont aranyfestékkel festették be.
0: Everything with a gold.
1: Mindent aranyjal.
0: In liquid form.
1: Folyékony aranyfestékkel.
0: Painted nicely.
1: Szépen bemázolták.
0: Everything was gold.
1: Minden arany volt rajta.
0: But
1: de
0: they died.
1: Ők meg is haltak ettől.
0: Yes.
1: Igen.
0: So who want to be nice golden lady?
1: Ki akar aranyhölgy lenni?
0: Don't tell you, golden ladies. So that no, I don't know if it was the truth or not. Do you know people like this?
1: Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy
0: did
1: nem.
0: Did you hurt somebody?
1: Hallottatok erről? Így tudjátok ti is?

0: Who heard this?
1: Ki hallott erről?
0: Stand up, please, that I can, that you know. People in the India, they will think Swamiji is making jokes.
1: Mert akik Indiában nézik, azt hiszik, hogy Swamiji viccelődik.
0: Look, how many ladies would like to be golden ladies?
1: Látjátok, ennyi hölgy Thank szeretne you. Aranyhölgy lenni.
0: Yeah. So,
1: tehát,
0: pranayam.
1: Pranayam.
0: It whole body breathes.
1: Az egész test lélegzik.
0: So, best would be,
1: a legjobb az volna,
0: these ladies get a very nice Ayurvedic massage.
1: Ha ezek a hölgyek egy nagyon jó Ayurvedic Abhyanga masszást kapnának.
0: And very nice good oil.
1: Nagyon jó olaj.
0: And
1: kezelést.
0: And nice perfumes.
1: Finom parfümöt.
0: And she's standing there.
1: És úgy állna ott.
0: That would be the great.
1: Az nagyszerű lenne.
0: But no.
1: De nem.
0: Painted in the gold.
1: Arannyal festették be.
0: Painted, fented.
1: Befestették, el is ájult.
0: So, pranayam, when we inhale,
1: tehát a pranayam, a belégzés,
0: we feel the whole body's inhaling.
1: Az egész testünket érezzük, hogy
0: Not
1: lélegzik.
0: Only through the nostrils.
1: Nem csak az orrnyílásokon át.
0: When you get injection,
1: ha injekciót kapsz,
0: you inhale deep,
1: mélyet lélegzel,
0: and body's expanding.
1: És a tested kiterjed.
0: You don't feel the injection.
1: És nem is érzed akkor a szúrást.
0: But if you exhale and have injection,
1: de ha kilégzel és úgy kapod,
0: you will feel pain.
1: Akkor még jobban fáj.
0: This is my practical daily experiences.
1: Ez az én taktikus napi tapasztalatom.
0: Because I practice pranayam.
1: Mert pranayamát gyakorlok.
0: Yeah. And when I practice wrong pranayam, I put the needle in my body.
1: Ha rossz pranayamát gyakorlok, akkor tűt szúrok a testembe.
0: Maheshwaranand, practice properly.
1: Maheshwaranand, jól gyakorolj.
0: So I again inhale properly. Concentrate there.
1: Úgyhogy jól kell belélegezni.
0: Where the needle goes in.
1: Amikor bemegy a tűt.
0: You can master this everything.
1: Uralnod kell mindent.
0: Pranayam. Well, the prana is connecting to the mind.
1: Nos, a prana az elméhez kapcsolódik.
0: So now we are going very in detail.
1: Most már elkezdjük nagyon részletesen tárgyalni.
0: We all know mind, that's all.
1: Mind tudjuk, mi az elme.
0: But in Sanskrit,
1: de Sanskritül,
0: in the yogic philosophy,
1: és a yogikus filozófiában,
0: in yogic science,
1: a yogikus tudományba,
0: there is something undescribable explanations.
1: Leírhatatlan magyarázatok vannak.
0: So, the mind.
1: Az elme.
0: Man.
1: Man.
0: So we call man, you call mind.
1: Mi mannak nevezzük, ti elmének hívjátok.
0: Now, the principle we call devta, the god of the mind is moon.
1: Az elve, az elmének mi úgy hívjuk devata, a hold.
0: Now, again, to understand this word, why we call always God?
1: Most megint megérteni ezt a szót, miért hívjuk mindig Istenségnek?
0: Or devas.
1: Vagy dévának.
0: Deva means also goddess.
1: A déva is istenséget jelent.
0: But never say semi-god.
1: De sosem mond az, hogy félisten.
0: There was never any word about semi-god.
1: Sosem volt szó a félistenekre.
0: Is a god is a god.
1: Isten, Isten.
0: A human is human.
1: Az ember, ember.
0: Doesn't matter president, prime minister or clerk.
1: Mindegy, hogy miniszterelnök, elnök vagy portás.
0: Is a human.
1: Emberi. És kész.
0: But you can say position different.
1: De mondhatod azt, hogy más a pozíciója.
0: So therefore, goddess is a goddess.
1: Isten az Isten.
0: Now, for us,
1: nekünk,
0: what supports us, what saves our life,
1: mi az, ami támogat minket, ami megmenti az életünket,
0: which is the basic of our life,
1: ami az életünk alapja,
0: what can be more than God?
1: Mi lehet több annál, mint Isten?
0: Have you seen a God?
1: Láttál Istent?
0: No.
1: Nem.
0: But you are sitting with the God now.
1: De Istennel ülsz együtt most.
0: This tree, This oxygen.
1: Az oxigén.
0: This nature is a god.
1: Ez a természet Isten.
0: Water is a god.
1: A víz Isten.
0: Ah, what a stupid that water is a god.
1: Micsoda hülyeség, a víz Isten.
0: Okay, then don't drink.
1: Akkor ne igyál többet.
0: And one day, two days, three days.
1: Egy napig, két napig, háromig.
0: Please water.
1: Vizet kérek, vizet.
0: No.
1: Nem, nem.
0: No. Water is a god.
1: A víz Isten.
0: So you don't drink.
1: Te ne igyál.
0: Then say, yes, please, God, water God, come and drink.
1: Igen, kérlek, vízisten, gyere, hadd igyak.
0: So, what saves our life?
1: Mi, ami megmenti az életünket.
0: Andevata, the food is a God.
1: Az andevata, az étel is.
0: Never throw the bread away.
1: Isten, sose dobjál ki
0: never
1: kenyeret.
0: Throw the eatings.
1: Sose dobjál ki élelmiszert.
0: Only take how much you can.
1: Élelmet. Csak annyit vegyél, fogyassz el,
0: amennyit. Better you take twice.
1: Tényleg elfogyasztasz.
0: But don't waste the food.
1: Vegyél a tányérodra. Inkább kétszer merítsél, de...
0: I think it is said in Bible also somewhere.
1: Ne pazarod az ételt.
0: That Jesus said, don't throw bread away. Throwing bread away is a sin.
1: Azt hiszem, a Bibliában is benne van, hogy Jézus azt mondta, hogy ne dobd el a kenyeret, mert az bűn.
0: So, how many sin we are doing every day?
1: Mennyi bűnt követünk el naponta?
0: Life is very complicated for humans.
1: Az élet nagyon komplikált az emberek számára.
0: So, the mind.
1: Tehát az elme.
0: We said, man ka devta, chandra.
1: Mi azt mondjuk, man ka devta, chandra.
0: But you can say, the principle of the mind is the moon.
1: De ti mondhatjátok úgy, hogy az elme elve a hold.
0: And moon follows the mind follows the moon.
1: Az elme a holdat követi.
0: So the moon is always changing.
1: A hold mindig változik.
0: And similarly mind is always changing.
1: Hasonlóan az elme is mindig változik.
0: The principle of the mind, discipline of the mind is called the sankalpa vikalpa.
1: Az elme principiuma, disziplinája a sankalp vikalp.
0: Now, what is sankalpa vikalpa?
1: Mi az a sankalpa vikalpa?
0: Of course, the Hungarian language is different.
1: Persze magyarul máshogy hangzik.
0: There is no sankalpa vikalpa.
1: Nincsen sankalpa vikalpa ebben a nyelvben.
0: Also, the Italian is different.
1: Olaszul sem.
0: So, every language has some little different.
1: Minden nyelvben vannak eltérések.
0: So, sankalpa means make your decision.
1: Sankalpa azt jelenti, hogy hozol egy döntést.
0: Vikalpa means again break your decision.
1: Vikalpa pedig azt jelenti, hogy újból megsemmisíted a döntést.
0: So you decide and you again change.
1: Eldöntöd, aztán megváltoztatod.
0: So what people tells, I change my mind.
1: Az emberek így fejezik ki magukat, hogy megváltoztattam a gondolat.
0: Mostly
1: döntésemet.
0: Common in America, they said, I change my mind.
1: Meggondoltam magam. Amerikában így fejezik ki.
0: Okay, I change my mind.
1: Okay, meggondoltam magam.
0: So I tell, mind is easy to change. Why don't you change body also?
1: Én azt mondom, könnyű az elme gondolatait megváltoztatni.
0: How to change the body?
1: A testedet miért nem változtatod meg?
0: Then how to change the mind?
1: Hogyan változtassam meg a testemet?
0: So it is easy for you to change like this.
1: Hát akkor hogy változtass meg az elmédet?
0: But it has effect on your inner psychic.
1: Könnyű megváltoztatni az elmét, elme gondolatát, de...
0: Therefore, decision make very carefully.
1: Aztán annak hatása van a testre is, úgyhogy a döntésedet...
0: Sankalpa vikalpa.
1: Nagyon körültekintően hozd meg. Sankalpa vikalpa.
0: Secondly, the moon.
1: Másodszorban a hold.
0: Moon is the principle of the moon is water.
1: A hold principiuma a víz.
0: And that water, the coolness.
1: És az a víz, a hűvösség.
0: Krishna said in Bhagavad Gita.
1: Krishna mondja a Bhagavad Gita-ban.
0: I enter in vegetation as a nectar through the moonlight.
1: A növényzetbe a holdfény által lépek be, mint nektár.
0: And on a full moon is especially more immortality is coming.
1: És teli hold idején főként többnyire több halhatatlanság jön.
0: So, water. And now what means the water?
1: Tehát a víz. Na és mit jelent a
0: what
1: víz?
0: Influence of the moonlight.
1: Mit befolyásol a holdfény?
0: Emotion.

0: emotion, az érzelmek,
1: love,
0: szeretet.
1: The whole ocean is moving.
0: Az egész óceán megmozdul.
1: Wildlife is restless.
0: A vadvilág nyugtalan.
1: Many humans can't sleep.
0: Sok ember nem tud aludni.
1: I knew one person even on the full moon day was walking on the roof.
0: Ismerek valakit, aki teli holdkor még a tetőn is szokott sétálgatni.
1: And he had a very different temperament.
0: Nagyon különbözőek a temperamentumok.
1: So on full moon night, his wife was going somewhere else in their second house and sleeping there.
0: Egyszer teli holdkor a felesége elment a másik házukba és ott aludt.
1: He is not guilty.
0: Ő nem hibás.
1: But it influenced that light him so strong.
0: De az a fény annyira befolyásolja őt, hogy nincs fölötte uralma.
1: So this is a moon.
0: Ez a hold.
1: The emotion.
0: Az érzelem.
1: Our feelings.
0: Az érzéseink.
1: The water.
0: A víz.
1: The light.
0: A fény.
1: The calmness.
0: A
1: hűvös, the changing.
0: Nyugalom, a változás.
1: And so when we practice pranayam begins first with left nostril.
0: Tehát amikor a pranayamát gyakoroljuk, először a bal orrnyílással
1: What
0: kezdjük.
1: What means that?
0: Mit jelent
1: we
0: az?
1: We control our emotion.
0: Kontrolláljuk az érzelmeinket.
1: And immediately you will feel that you feel calmness.
0: Azonnal érzed azt, hogy megnyugszol.
1: Very calm.
0: Nagyon megnyugszol.
1: You are relaxed.
0: Laza leszel.
1: So we begin exercises with the left side.
0: Tehát a gyakorlást a bal oldalon kezdjük.
1: We begin with the pranayama with the left side.
0: A pranayamot a bal oldalon kezdjük.
1: Because of this nadi, ida.
0: Amiatt, hogy ez a nádi, az ida, ott van.
1: That has an influence on the whole body.
0: És az egész testet befolyásolja.
1: But this is very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: And you know, the tension.
0: És tudjátok, a feszültség.
1: Restlessness.
0: A nyugtalanság.
1: Psychic blockages.
0: Pszichés blokkok.
1: And etc.
0: Stb.
1: So mostly when you have some what called a brain attack.
0: Többnyire, ha
1: then body is paralyzing left part of the body.
0: Ha
1: mostly
0: stroke-ot kap valaki, akkor főként a test bal oldala bénul meg.
1: Why not right?
0: Miért nem a jobb?
1: It can happen also.
0: Az is megtörténhet.
1: But mostly left side.
0: De többnyire a bal oldal.
1: And therefore, if you practice nicely pranayam.
0: Ezért, hogyha gyakorlod szépen a pranayamát.
1: It's called Chandrabhedan.
0: A Chandrabhedan.
1: Or it's called the purification.
0: Technikát.
1: Of the idanadi.
0: Vagyis az idanadi tisztítását.
1: Then there will be very rare that you will have brain attack.
0: Akkor nagyon ritkán fordulhat elő, hogy ennek ellenére valaki
1: stroke-ot. So pranayam with left nostril.
0: Tehát a bal orrnyílással gyakorolni.
1: And learn first step by step.
0: És lépésről lépésre tanuld.
1: Then we can practice even the Kapalbhati or Bhastrika with left nadi.
0: Még gyakorolhatjuk a Kapalbhatit és a Bhastrikát is a bal nádival.
1: Develops concentration.
0: Fejleszti a koncentrációt.
1: Calmness.
0: Megnyugvást ad.
1: So pranayama is a science.
0: Tehát a pranayama az egy tudomány.
1: So it controls our emotion.
0: Kontrollálja az érzelmeinket.
1: It controls our everything, the restlessness.
0: Minden kontrollál, a nyugtalanságunkat.
1: It brings the concentration.
0: Koncentrációt ad.
1: And you feel good in the brain.
0: És jól érzed magad.
1: Very, very pleasant.
0: Pszichésen, nagyon kellemes közérzet.
1: And concentration develops.
0: Fejlődik a koncentrációs képességed.
1: So, left nadi is very important.
0: Tehát a bal nádi nagyon fontos.
1: And it is called Yamuna.
0: Yamunának is hívják.
1: So, Ganga and Yamuna.
0: Tehát Ganga és Yamuna.
1: So, both nadis, what kind of significant is these two nadis, Yamuna, Ganga and Yamuna.
0: Mindkét nádi, ami a jelentősége, az ez a két folyó, a
1: Ganga. Ganga and Yamuna, these are two meridian.
0: És a Yamuna. A Ganga és a Yamuna két meridián.
1: And it's flowing parallel.
0: Párhuzamosan folyik.
1: So you can see from the satellite how the Ganga and Yamuna parallel flowing.
0: A szatellit képről láthatod, hogy a Ganga és a Yamuna hogy folyik párhuzamosan.
1: And then by the Illabad,
0: és aztán Illabadnál
1: is merging into oneness.
0: Összeolvadnak.
1: So pranayam with the left nostril.
0: Tehát pranayam a bal orrnyílással.
1: And don't do quickly, quickly.
0: És ne csinál túl gyorsan.
1: First relax.
0: Először is lazíts.
1: You sit down after asanas.
0: Leülsz az ászanák után.
1: And any movement.
0: Vagy bármilyen más mozgás
1: sit
0: után.
1: Sit straight.
0: Egyenes háttal ülsz.
1: And breath normal.
0: Normál légzést végzel.
1: And then little deep inhale and exhale.
0: És aztán egy picit mélyíted a belégzést és kilégzést.
1: At least 5 minutes.
0: Legalább 5 percen át.
1: And you have no time for 5 minutes.
0: De neked nincs 5 perc időd.
1: You do the kriya quickly, quickly.
0: Gyorsan elvégzed a kriát.
1: And then sit straight.
0: Egyenesen ülsz.
1: And then you do the pranayama.
0: Aztán bele is kezdesz a pranayamába.
1: Balance both nadis.
0: Ki kell egyensúlyoznod mindkét nádit.
1: And then sit straight.
0: És aztán egyenesen ülsz.
1: And then breath, deep inhale.
0: Lélegzel, mély belégzés.
1: Do not move your shoulders.
0: Nem mozgasd a válladat.
1: Some are doing like this.
0: Van, aki így csinálja.
1: Because they don't know.
0: Mert nem tudja, hogy nem úgy kell.
1: So teacher have to teach them.
0: Az oktatónak ezt meg kell tanítani.
1: Or they're doing like this.
0: Vagy így csinálja.
1: Oh God.
0: Úristen.
1: So that's why teacher, for what is a teacher there?
0: Az oktató minek van ott, ha ezt nem tanítja.
1: So when you practice pranayam.
0: Tehát ha pranayamát gyakorolsz.
1: Any kind of pranayam.
0: Bármilyen pranayam.
1: Don't move your shoulders up and down.
0: Nem mozgasd a válladat fölle.
1: Up and down.
0: Föl és le.
1: Except one master is teaching the one technique.
0: Kivéve ha a mester olyan technikát tanít.
1: And he's doing like this.
0: És így csinál.
1: So this is very good somewhere. This is exercise of the bodybuilding.
0: Ez a bodybuilderek gyakorlata, ez a húzózkodás.
1: It's not good for the heart.
0: De a szívnek nem jó.
1: So gentle.
0: Tehát finom.
1: Our heart is very gentle.
0: A szívünk egy nagyon finom szerv.
1: You know, the most loyal one is our heart.
0: Tudod, a leghűségesebb barátod a szív.
1: Doesn't matter what we do.
0: Mindegy, mit csinálunk.
1: He's taking care of ourself.
0: Vigyázz ránk.
1: Even we are deep sleeping.
0: Még ha mélyen alszol.
1: He's still working for us.
0: Akkor is dolgozik érted.
1: Even you dive deep in the under the water.
0: Még ha mélyen víz alá merülsz is.
1: But the heart is still working for you.
0: A szív akkor is dolgozik.
1: He have no rest.
0: Sosem pihen.
1: He doesn't go holidays.
0: Nem megy szabira.
1: Did you ever say to your heart?
0: Mondtad bármikor a szívednek?
1: My dear, kedvesem, relax few minutes.
0: Pihenj egy pár percet.
1: Don't say this.
0: Nem mondd ezt.
1: So, that heart needs gentle care.
0: Ennek a szívnek nagyon finom gondozásra van szüksége.
1: And best support to heart
0: mozgásra.
1: Is pranayam.
0: És a szív legjobb támogatása.
1: What you can do best for your heart.
0: Nem más, mint a pranayama.
1: Is pranayam.
0: A legjobb, amit tehetsz a szívedért, a pranayama.
1: And pranayam, very gentle.
0: Pranayam nagyon lágy.
1: After when you have practiced 1-2 years, then you can come to some quick bhastrika.
0: Amikor már 1-2 éve gyakorolsz, akkor rátérhetsz a gyors bhastrikára.
1: So this is a Ida nadi.
0: Ez az Ida nadi.
1: That is the moon nadi.
0: A hold nádia.
1: And this is the controlling our mind.
0: Az elme kontrollálása.
1: Our emotions.
0: Az érzelmeké.
1: And gives calmness to the body.
0: És nyugalmat hoz a testünk számára.
1: This removes the depression.
0: Megszünteti a depressziót.
1: Removes anxiety.
0: megszünteti az idegességet.
1: So this nadi is very important.
0: Tehát ez a nádi nagyon-nagyon fontos.
1: And therefore we always first practice.
0: Ezért mindig először
1: with the left nostril.
0: A bal orrnyílással gyakorlunk.
1: And always when you practice pranayam, keep your body straight.
0: És mindig amikor pranayamát gyakorolsz, tartsd egyenesen a testet.
1: If you do like this,
0: ha így csinálod,
1: then like bent forward, you know.
0: Előre hajolva vagy oldalra dőlve.
1: Yeah, I see, because igen, master sees, teacher sees how people are doing.
0: Mert a mester látja, hogy az emberek hogy csinálják.
1: So that's not healthy for your lungs.
0: Ez nem egészséges a tüdődnek.
1: So when we are sitting straight,
0: ha egyenesen ülünk,
1: our lungs expands.
0: A tüdőnk kitágul.
1: The diaphragm, it sink deep down so the more breath comes in.
0: A merekeszizom mélyebbre tud süllyedni és több levegő tud bejönni.
1: And slowly exhale.
0: És lassan lélegez ki.
1: So we are inhaling nice prana.
0: Finom pránát légzünk be.
1: And exhaling all the toxins.
0: És minden toxikus anyagot kilélegzünk.
1: That is a nadi. That's called Chandrabhedan.
0: Ez a Chandrabhedan.
1: And tomorrow we will do Surya Bhedan.
0: Holnap pedig fogjuk a Surya
1: Bhedan is also very csinálni. Important, very, very.
0: A Surya Bhedan is nagyon-nagyon fontos.
1: Oh yes, that we will do tomorrow.
0: Ó, igen, ezt majd holnap csináljuk.
1: So prana is a life.
0: Tehát a prana az élet.
1: And when one dies,
0: s ha valaki meghal,
1: we say it,
0: azt mondjuk,
1: has no more prana.
0: Elhagyta a prana.
1: Prana is gone.
0: Elment a prána, nincs prána benne.
1: So now it's very difficult to know was a soul or a prana.
0: Nagyon nehéz most már tudni, hogy lélek volt vagy prána.
1: Prana is gone.
0: A prána elment.
1: But soul is inside.
0: De a lélek benne van.
1: No.
0: Nem.
1: Soul is gone.
0: A lélek elment.
1: But prana is inside.
0: De a prána benne van.
1: No.
0: Nem. Az
1: so
0: sem.
1: What?
0: Tehát,
1: a unity.
0: Micsoda egység van.
1: Or what kind of together have the prana and the soul.
0: Milyen összeköttetés van a prána és a lélek között?
1: That's very important point.
0: Ez is egy nagyon fontos
1: for
0: téma.
1: For us to know.
0: Amit tudnunk kell.
1: So we will learn further.
0: Majd tovább
1: so
0: tanuljuk.
1: That's why you should begin to practice pranayam first. With the left nostril.
0: Ezért kell a pranayama gyakorlást a bal oldalon kezdeni. Bal
1: many ornyilása. People are doing only like this.
0: Sok ember csak így csinál.
1: With the thumb.
0: A hüvelykujjal befogja.
1: Yeah, many.
0: Sokan.
1: Yeah. Oh God, what is this?
0: Uramisten, hát ez meg mi?
1: Pranayama mudra is that is two finger we touch at the center of the eyebrows.
0: A pranayama mudra az, hogy két ujjunkkal megérintjük a szemöldökök közé.
1: Then both. Ida and pingala is balanced.
0: Ilyenkor mindkettő az ida és a pingala is ki van egyensúlyozva.
1: And it is a support.
0: És ez egy támaszték is.
1: So you don't bend forward.
0: Hogy ne dőlj előre.
1: So it hurts you.
0: Megtámaszt.
1: And our pranayama is thick.
0: És van a pranayama.
1: Whenever you come to your yoga practice, you must have your pranayama stick.
0: Amikor mész joga gyakorlásra, legyen veled a pranayama bot.
1: So prana is the life.
0: A prana az élet.
1: And life is a prana.
0: Az élet prana.
1: And as long as prana, this whole vegetation is here.
0: Amíg van prana, az egész növényzet itt
1: and
0: van.
1: And when there's no prana,
0: ha nincs prana,
1: very soon these trees will die.
0: Nagyon hamar ezek a fák elpusztulnának.
1: Like when we have no prana, we will die.
0: Mint ahogy mi is, ha nincs prana bennünk, meghalnánk.
1: But the tree also.
0: De a fa is.
1: Break one branch.
0: Törj le egy ágat.
1: And bring in your room.
0: Vidd a szobádba.
1: You will see how quickly.
0: Mit fogsz látni?
1: The leaves goes down.
0: A levelek nagyon hamar
1: no prana.
0: Lehajlanak.
1: Nincs no nourishment.
0: Nincs tápanyag.
1: That's it. So pranayam is very important and this is how the teacher should know.
0: Tehát a pranayama.
1: And if someone asks why you should do
0: nagyon fontos.
1: With the left nostril.
0: Mit mondjon az oktató, ha valaki kérdezi, hogy miért a bal oldalon kell kezdeni?
1: Now the question.
0: Na most a kérdés.
1: Should we do with the right hand or with the left hand?
0: Jobb kézzel vagy bal kézzel csináljuk?
1: Good question.
0: Ez egy jó kérdés. Yeah.
1: So what is that if someone have no right hand?
0: Mi van, ha valakinek nincs jobb keze?
1: So it means he or she should not do pranayama.
0: Akkor ne pranayamázzon.
1: So that doesn't matter which hand you use. Nos, that's okay.
0: Az mindegy, hogy melyik kezedet használod, az
1: you can use this hand, it's okay.
0: Használhatod ezt a kezedet is, az is jó.
1: So there's many things about prana.
0: Sok minden van a pránáról.
1: And pranayama helps your kidney.
0: És a pranayama segít a
1: very
0: vesének
1: much.
0: Is. A
1: the vesének. Heart and kidney.
0: A szívnek és a vesének sokat segít.
1: Yes. So pranayama. Okay.
0: Pranayam. Rendben?
1: Yeah. Someone can have the name pranayam.
0: Valaki viselhetné a pranayama nevet.
1: So inhale.
0: Lélegezz be.
1: Exhale.
0: Lélegezz ki.
1: With both nostrils.
0: Mindkét inhale. Belégzés.
1: Exhale.
0: Kilégzés.
1: Sunset, both nadis should flow. Inhale.
0: Naplementekor mindkét nádinak
1: exhale.
0: Nyitottnak kell lenni.
1: Inhale.
0: Belégzés.
1: Exhale.
0: Kilégzés.
1: Inhale.
0: Belégzés.
1: Exhale.
0: Kilégzés.
1: Very good. So, the Swar Yoga.
0: A Swar Yoga.
1: Do you know the Swar Yoga?
0: Ismeritek a Swar Yogát?
1: It's very important.
0: Az egy nagyon fontos dolog.
1: Swar Yoga, after learning the pranayama and practicing the pranayama, then Jivan Mukta Yogi practicing Swar Yoga.
0: Miután megtanulta a pranayamát, gyakorolta a pranayamát, a Jivan Mukta Yogi a Swar Yogát gyakorolja.
1: So, the Swar Yoga will give you immense of spirituality and becomes like a trikaldarsi.
0: És a Swar Yoga az határtalan mennyiségű spiritualitáshoz juttat, és trikaldarsivá válsz általa.
1: And even it is so far that Swar Yogi have life in his or her hands.
0: Még odáig is terjed, hogy a Swar Yoginak élet van a kezében.
1: When knows that when the time has come to go.
0: Ha tudja, hogy eljött az ideje, hogy távozzon,
1: then those who practice Swar Yoga, that will bring the Yamuna, the Ida Pingala together and takes the prana into the Sushumna.
0: Aki a Swar Yogát gyakorolja, az az Ida Pingala nádit egyesíti és a Sushumna nádiba
1: and
0: irányítja.
1: That Sushumna nadi, which has the path to the Sahasrar chakra.
0: És a Sushumna nádiban megvan az út a Sahasrar chakra felé.
1: So pranapan from there goes to the Sahasrar chakra.
0: Tehát a prana és apana onnét a Sahasrar chakrába.
1: So one feels little like a spasms in the navel.
0: Az ember kicsit úgy érzi, mintha görcsölne a köldökön.
1: That's only what a little pain, unpleasant have that yogi.
0: Ez egy kicsit kényelmetlen annak a yoginak.
1: But then it goes to the Brahmaloka.
0: De aztán a Brahmalokába távozik.
1: The Swar Yoga is a very, very important.
0: Tehát a Swar Yoga nagyon
1: very
0: nagyon
1: rare yogi
0: fontos.
1: Have this.
0: Nagyon ritka yoginak van meg ez a tudása.
1: And many bhaktas of Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji baktái közül sokan.
1: He taught them Swar Yoga.
0: Sokuknak megtanította a Swar
1: Yoga. And many they left very consciously and very they were aware.
0: És sokan nagyon tudatosan, éberen hagyták
1: from
0: el a
1: testüket. Some of them I told you stories.
0: Néhányukról meséltem történetet.
1: So we will come to know the Swar Yoga also.
0: Tehát meg kell ismernünk a Swar Yogát is.
1: It's a little bit complicated.
0: Egy picikét bonyolult.
1: Yeah.
0: Igen.
1: With which swara you should drink water? With melyik which swara you should not drink water?
0: Melyik swara esetén igyál vizet, melyik swara esetén ne igyál vizet?
1: On which day you should get up, with this svara or that svara, this is completely.
0: Melyik napon, melyik svarával keljél ki az ágyból? Egy picit két.
1: Yes, it is a 1 week program.
0: Ez egy egyhetes program.
1: Then comes the Purnima.
0: Aztán jön a Purnima.
1: And Amavasya.
0: És Amavasya.
1: And what time you should eat, what time you should drink.
0: Mikor egyél, mikor igyál.
1: In beginning is little bit, you have to adjust.
0: Az elején egy kicsit hozzá kell szokni ehhez.
1: Then automatically comes.
0: Utána már automatikusan megy.
1: That we will also learn.
0: Ezt is meg fogjuk tanulni.
1: For today is enough.
0: Mára ennyi elég.
1: Wish you all the best.
0: Legjobbakat kívánom neked.
1: And so this prayer,
0: és ezt az imát,
1: which was in the last

0: दीपनारायण भगवान की
1: जय।
0: सुरत कर गुरु ध्यान दर्शी, सो दोस हु विद कॉन्सेंट्रेशन,
1: azok, akik koncentrációval
0: will meditate on the Gurudev,
1: meditálnak Gurudevan,
0: bhava dukkha se tari atma, then from this samsaras, dukkhas of the samskara,
1: ebből a samsarából, a samsara,
0: the jiva will liberate itself,
1: szenvedéséből,
0: otherwise this jiva will suffer in this world,
1: a jiva felszabadul, egyébként tovább szenved
0: a világban. The Mahaprabhuji disciple Sivaranji,
1: Mahaprabhuji
0: tanítványa, he made this prayer and he's singing this prayer.
1: Sivaranji írta ezt az imát, és ő énekelte.
0: Gurudev Nirgun Mahatma, Gurudev is the Nirguna, formless.
1: Gurudeva a forma nélküli átma.
0: What is such a beautiful prayer.
1: Milyen gyönyörű ima.
0: Morning, you should sing this prayer.
1: Reggel énekeljétek ezt.
0: Tomorrow will be other prayer.
1: Holnap más ima lesz.
0: This is also very beautiful one.
1: De ez is nagyon gyönyörű.
0: So we should know all these meanings of these prayers.
1: Ismernünk kell mindezeknek az imáknak
0: Ho
1: a jelentését.
0: Ho Guru Sukdhama Swami Jagat Ke Atma Prabhu Sarva Jagat

0: नारायणम्। ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायण। श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। ओम शांति शांति शांति। We are in beautiful park.
1: Say park, Bambaji.
0: We are in the forest.
1: Az erdőben.
0: We are in the lap of the mother nature.
1: Anya természet ölében.
0: We are every year enjoying under this beautiful trees.
1: Minden évben boldogok vagyunk itt a fák alatt.
0: And I think our trees are also waiting, looking forward our coming here.
1: És azt gondolom, hogy a fáink is már várják a jövetelünket.
0: I think such a good air, good prana is rare.
1: Úgy gondolom, ritka az ilyen jó levegő, ilyen jó prana.
0: Nowadays going on the beach is so restless.
1: A tengerparton annyira nyugtalan.
0: And so many musics.
1: Sok a zene.
0: So till midnight.
1: Egész éjfélig.
0: Some for whole night.
1: Van, akik egész éjjel.
0: And in nice cool and peaceful night, so the music goes far till 20 kilometers.
1: És a nyugodt, hűvös éjszakán 20 kilométerre is elhatszik az ember.
0: On the beach, many, many trees, and there are birds and other creatures. For them, is the life is like a horror.
1: Ott a tengerparton a fák és a madarak számára horror az élet.
0: So loud music that often the birds, they just drop the egg which is not complete.
1: És olyan hangos a zene, hogy úgy tojik tojást, hogy még az nincs készen.
0: Madár. But here for us where we are sitting,
1: számunkra,
0: we are very blessed.
1: Nagyon áldott ez a hely.
0: Is indescribable.
1: Leírhatatlan.
0: And also we can say one cannot pay so much money.
1: Megfizethetetlen.
0: To have like this every day in our life.
1: Hogy minden nap ilyen az életünk.
0: Same time we are all here with the beautiful thoughts.
1: Szép gondolatokkal vagyunk itt.
0: No one is offended.
1: Senki nem sértődik.
0: No
1: meg.
0: One is angry.
1: Senki nem dühös.
0: No one is have a lot of restlessness.
1: Senki nem nagyon nyugtalan.
0: We all support each other.
1: Mind támogatjuk egymást.
0: And we have in our heart clarity.
1: Szívünkben tisztaság van.
0: Purities. Harmonies,
1: harmónia,
0: peace,
1: béke,
0: love,
1: szeretet,
0: etc.
1: Ilyenek.
0: Also, we have here our yoga in daily life.
1: És itt van a jóga minden nap életbenünk.
0: Which is very beautiful.
1: Az nagyon szép.
0: We have a spiritual development.
1: Spirituális fejlődés.
0: We are learning yoga.
1: Tanuljuk a jogát.
0: And he said, yoga karam sukoshlam, Bhagavad Gita said.
1: Ezt mondja a Bhagavad Gita.
0: Yoga karam sukoshlam, that yoga will be successful through our practice and karma, doing action.
1: A yoga, a gyakorlás, a karma, a cselekedet által lesz sikeres.
0: And we have that practical. That we ask anyone to do something, they are all ready to do. They run to do the duty what you will give.
1: És a gyakorlatban bárkitől kérünk valamit, szalad megcsinálni.
0: This is the sign of good soul, good atma, good heart and good thoughts. everything.
1: Ez a jó lélek, jó atma, jó szív jele mindez.
0: And we have the spiritual sadhanas.
1: Spirituális sadhanát végzünk.
0: We have our spiritual lineage.
1: Megvan a spirituális láncunk.
0: We have opened wide space.
1: Szélesre tártuk a teret.
0: Which is connected from Brahmaloka till now.
1: A Brahmalókától egész mostani.
0: And the evidence is from that beautiful river Alaknanda.
1: A bizonyíték az a szép folyó az Alaknanda.
0: When you come to the Alaknanda, bring some water.
1: Ha eljössz az Alaknandához, hozzá vizet.
0: And mix it with more clean water.
1: Keveld bele más tiszta vízbe.
0: And you can use often.
1: És ezt használhatod mindig.
0: Our spiritual development.
1: Spirituális fejlődésünk.
0: We have our very good sadhanas, mantras.
1: Sadhanát végzünk ehhez.
0: So we are very happy, very relaxed.
1: Boldogok, lazák vagyunk.
0: We are fortunate one.
1: Szerencsések vagyunk.
0: That in such a Kali Yuga environment.
1: Hogy ebben a Kali Yuga környezetben.
0: We are here.
1: Itt lehetünk.
0: And we are born in this Kali Yuga.
1: És hogy ebbe a Kali Yugába születtünk.
0: We are untouched by this Kali Yuga's actions.
1: És nem érint minket a Kali Yuga cselekményei.
0: What can we do more than this?
1: Mi lehetne ennél több?
0: God gave us healthy and good human body.
1: Isten egészséges és jó emberi testet adott számunkra.
0: We should understand what means the human life.
1: Meg kell értsük, mit jelent az emberi élet.
0: And what humans should do and what humans should not do.
1: Mit kell az embernek tennie és mit ne tegyem?
0: I mean the way of living.
1: Tehát az életmód.
0: Nourishment mostly.
1: Főleg a táplálkozás.
0: And not to fight each other.
1: És hogy ne küzdjünk egymással, harcoljunk.
0: We shall create the peace in the world.
1: Teremtsünk békét a világban.
0: Every country is our country.
1: Minden ország a mi országunk.
0: Every country is like our neighbor's village, our house.
1: Minden ország olyan, mint a szomszéd háza.
0: We trust our neighbor.
1: Bízunk a szomszédban.
0: We, if go somewhere, we can give our keys to our neighbors.
1: Hogyha elmegyünk valahova, odaadjuk a kulcsot.
0: And so is how we imagining the peace in the world nowadays.
1: Így képzelhetjük el a világ békét manapság.
0: I can tell you that our yoga and their life people.
1: Elmondhatom a jóga minden nap életben.
0: They never criticize others.
1: Soha nem kritizálnak másokat.
0: They never fight with others.
1: Soha nem harcolnak.
0: And they really try to others good things.
1: Tényleg próbálnak jók lenni másokat.
0: Of course you have to be very careful.
1: Nagyon vigyázni kell. Persze.
0: Because you can get the negative virus.
1: Mert hogy negatív vírusok érhetnek.
0: So sometime when we are very good,
1: talán néha, ha jók vagyunk,
0: but someone can attack us.
1: De valaki megtámadhat.
0: Like I told yesterday.
1: Ahogy tegnap mondtam.
0: So there are many people, I don't know whose, I don't want to tell.
1: Sokan vannak, nem akarom elmondani, kik és nem is tudom.
0: They will stop you at a highway or somewhere.
1: Megállítanak az autópályán.
0: Or in market somewhere.
1: Vagy a boltban.
0: And begins to tell you something spiritual.
1: Próbál, aztán elkezd valami spirituálisabb mondani.
0: You can listen it, no problem.
1: Meghallgathatod, nem gond.
0: But you should know.
1: De tudnod kell.
0: If it is clear.
1: Hogy világos-e.
0: So, like this. The human body.
1: Az emberi test.
0: Out of 8.4 millions creatures.
1: 8,4 millió életformából.
0: One is the human.
1: Egy az ember.
0: Understand that I am a human.
1: értsed meg, hogy ember vagyok.
0: Often I tell,
1: gyakran mondja Swami,
0: morning when we get up,
1: reggel, mikor fölkelek,
0: we said,
1: azt mondjuk,
0: I'm a human.
1: Ember vagyok.
0: Only saying this one word,
1: csak ez az egy szó,
0: you are diagnosing your whole body.
1: Ezzel már diagnosztizálod az egész testet.
0: Your psychic.
1: A pszichikumod.
0: Your mind.
1: Elméd.
0: Your consciousness.
1: Tudatod.
0: The whole quality of the humans.
1: Az egész emberi minőséget.
0: And then, being a human.
1: Embernek lenni.
0: We cannot harm others.
1: Azt jelenti, nem veszélyeztethetünk másokat.
0: And therefore the whole day.
1: Egész nap.
0: You have good actions.
1: Ilyen módon jó cselekedeteid lesznek.
0: Because, for example, if someone is doing something wrong,
1: például, ha valaki valami hibát,
0: causing the pain or killing someone,
1: fájdalmat okoz, megöl valakit,
0: we will say it.
1: Azt mondjuk.
0: It is not a human.
1: Ez nem ember.
0: It's not humans. In German they said, es ist nichts menschlich.
1: Azt mondjuk Németországban.
0: So we said, they said menschlich.
1: Menschlich.
0: But how many pigs they are killing every day?
1: De hány disznót ölünk meg minden nap?
0: How many pigs?
1: Mennyit?
0: And everything from that pig they are using.
1: Mindennét használjuk a sertést.
0: Blood also.
1: Még a vérét.
0: Fat also.
1: Zsírját.
0: Code also.
1: Még a cékletét is.
0: And bones also.
1: Csontját.
0: Everything.
1: Minden.
0: Similarly like we are or like that.
1: Hasonlóan, ilyenek vagyunk.
0: If they will begin to kill us like that.
1: Hogyha minket is elkezdenek ölni.
0: Now they have such a machines.
1: Olyan gépek vannak.
0: They send a pig from this side in. And in 15-20 minutes comes out as a sandwich.
1: Egyik végén beküldik a sertést, másik végén szendvicsként jön ki 15 perc.
0: And the machines comes and cuts and this and that. A poor animals, they are very much suffering.
1: Jön a gép és szétvagdossa, nagyon sokat szenved az a szegény állat.
0: So we are vegetarian.
1: Mi vegetáriusok vagyunk.
0: And we can't see someone's killing like that.
1: Nem látjuk, hogy valaki így öl.
0: And I'm sure I can tell from my experiences, more my life is here in Europe than in India.
1: Saját tapasztalatból mondhatom, hiszen az életem nagyobb részét itt töltöttem Európában.
0: And I see that our here people, in European people, they have very much mercy in their heart.
1: Az európaiaknak nagyon sok a kegyelem a szívükben.
0: They have so much love and understanding.
1: Tele vannak szeretettel, megértéssel.
0: But
1: de
0: the food, the killing, in such a way, hidden way.
1: A rejtett módon az ölés az ételben.
0: And they don't see that. That's situation when they are bringing, torturing, killing, then you will never eat.
1: Hogyha látnák, hogy hogyan kínozzák, ölik meg az állatokat, sose ennék meg azt.
0: Then it is said, you will next life, you will be the pig.
1: Azt mondják, hogy következő életedben te leszel a
0: pig. So now we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Is that pig, which was killing you before as a pig? I don't know, karma is karma.
1: Az a disznó megölt téged, az mi volt?
0: The
1: a
0: destiny.
1: Karma, sors.
0: So we have to become free from destinies.
1: Meg kell szabaduljunk a sorstól.
0: We love human.
1: Szeretünk.
0: And we love other creatures.
1: Szeretjük az embereket és az egyéb élőket.
0: So God gave this human body.
1: Az ember ezt az is. Isten ember ezt az emberi testet adta.
0: More God cannot give anything.
1: Nem tud többet adni.
0: This is what everything he gave us, everything.
1: Ezzel mindent megadott.
0: And now still we don't understand.
1: Még se értjük.
0: That is our karma.
1: Még mindig nem értjük, ez a mi karma.
0: So you will go again back.
1: Megint visszatér.

0: Like a football field.
1: Mint top foci pályán.
0: There are two parties.
1: Van két csapat.
0: Two group. No? 11 and 11, 12, no?
1: 11, 12.
0: I didn't count, but I think so.
1: Nem számoltam, azt gondolom annyi.
0: All trying very hard.
1: Nagyon keményen próbálkoznak.
0: But who is the winner?
1: De ki nyer?
0: They are making festival.
1: Akkor ünnepelnek.
0: Others going sad back.
1: Az egyik a másik csapat meg szomorú.
0: But when no one is winner, no one comes to a goal.
1: De ha egyik se rúg gólt,
0: then both are equal.
1: Akkor egyformák.
0: They hug each other.
1: Megölelik egymást.
0: And so let us hug each other, okay?
1: Öleljük meg egymást.
0: We don't say like only I'm the winner.
1: Nem mondjuk, hogy csak én vagyok a nyertes.
0: So this body.
1: Ez a test.
0: Yes, now our doctors and this technology, they understand lot of thing from our body.
1: Az orvosok a technológiával sok mindent megértenek a testben.
0: But still they cannot make that one.
1: De mégse tudják azt megcsinálni.
0: Which God could have done.
1: Amit Isten adott.
0: The nature could have done.
1: A természet.
0: It is, you can make some kind of changes in these trees, chemical.
1: Meg tudjátok változtatni ezeket a fákat vegyszerekkel.
0: But still they cannot create one tree like this without anything.
1: De nem lehet a semmiből ilyen fát létrehozni még.
0: So the Guruji have written one many bhajans.
1: Guruji sok bhajant írt.
0: He said, my brothers,
1: azt mondja, testvérek,
0: my coach is wonderful.
1: Csodás az én kocsim.
0: Why it is a coach?
1: Miért kocsi?
0: Because it is movable.
1: Mert mozog.
0: And we are also movable.
1: Mi is mozgunk.
0: So our body, our this is our bungalow.
1: Ez a mi bungalow. Ez
0: but this is not that bungalow, but this is a coach.
1: De inkább kocsi.
0: As a what we call the movable house, no?
1: Ez olyan,
0: mint a mobile house.
1: Mint egy lakókocsi.
0: So our body is that movable building.
1: Ez egy mozgó épület a testünk.
0: So sadhavai ajbrat hamara, oh my brothers.
1: Testvéreim.
0: Oh sadhus.
1: Oh sadhu.
0: My coach is very wondrous.
1: Csodás az én kocsim.
0: Jisme baitha barambar, in which I sat many times.
1: Sokszor ültem már benne.
0: I sat many times.
1: Sokszor.
0: It means I was born, I went again, I came again back, I went again.
1: Ez azt jelenti, megszülettem, visszamentem, ismét megszülettem, visszamentem, és így tovább.
0: So this means.
1: Azt jelenti.
0: That we had many times human birth.
1: Sokszor volt már emberi születésünk.
0: God will not throw us just in the garbage.
1: Isten nem dob minket a szemétre.
0: But when there is many sins we have done.
1: De ha sok bűnt követünk el,
0: then finally it has to send you somewhere else.
1: Akkor végül valahova máshova küld.
0: In Mahabharata.
1: Mahabharatában.
0: There was one who was against Krishna very much.
1: Volt valaki, aki nagyon ellenállt Krishna.
0: Shouting and this and that.
1: Kiabált ilyenek.
0: And the Pandavas, they said, why don't you kill him?
1: Pandavák azt mondták, miért nem ölöd meg?
0: That's a rakshasa.
1: Ez egy rakshasa.
0: He said, yes, I'm counting.
1: Azt mondta, igen, számolok.
0: What are you counting?
1: Mit számolsz?
0: His mistakes, failures.
1: A hibáit.
0: When that many,
1: amikor eléri,
0: then I can do something, otherwise not.
1: Azt a számot, akkor tehetek valamit, addig nem.
0: Like your police here.
1: mint a rendőrség.
0: You give the something to the police and they said no sorry we can't do anything.
1: A rendőrségnek feljelentést teszel, azt mondják semmit.
0: But first if one

0: abba az irányba húz, ahol a fagyi van.
1: And eat.
0: És eszel.
1: Bring. Doesn't matter how.
0: Nem számít.
1: Why not?
0: Miért ne?
1: Sweet, good, pleasant.
0: Édes,
1: okay.
0: Finom.
1: It's not a sin.
0: Ez nem bűn.
1: But this senses, feeling.
0: De ezek az érzések, az érzések.
1: That is the call the karma indriyas.
0: Ezek a karma indriák.
1: That means the desire.
0: Vágy.
1: So these are five horses of the desires.
0: Ezek az öt vágy ló.
1: So all kind of desires which are about money, about eating, about properties, about this, about husband, about wife, about going swimming, this, all.
0: Mindez a vágy, hogy fér, feleség,
1: good dress, good eating, good shoes.
0: Jó cipő, pénz.
1: Many things.
0: Rengeteg vágy.
1: And it's still not enough.
0: És nem elég.
1: Every time you cut the hair till here, no?
0: Így vágod a hajat.
1: Sometimes cut half only.
0: Néha
1: felé. Sometimes only like that.
0: Néha csak amúgy.
1: Sometimes hanging like this.
0: Néha lelóg.
1: Sometimes crackling like this.
0: Néha csigába.
1: This is a desire.
0: Ezek a vágyak.
1: I want to be beautiful. I want to be beautiful.
0: Szép akarok lenni.
1: You are very beautiful.
0: Nagyon szép vagy.
1: Who said you are not beautiful?
0: Ki mondta, hogy nem vagy szép?
1: Don't tell God, blame the God.
0: Ne hibáztad Isten.
1: Because God have made beautiful everyone in different way.
0: Mert Isten mindenkit másképp tett szépé.
1: Everyone is so beautiful.
0: Mindenki annyira szép.
1: But you have conflict with thyself.
0: De konfliktusod van saját magaddal.
1: Because you see others some different.
0: Mert a másokat másnak látod.
1: But my nose is a little bit like this.
0: Az én orrom picit ilyen.
1: That's a beautiful nose of the papaya, you know?
0: Ez a szép papaya orr.
1: Parrot.
0: Papagáj orr.
1: Oh, the parrot is so nice.
0: Olyan szép a papagáj.
1: And some said is my nose is up.
0: Valaki azt mondja, föláll az orra.
1: Like a zebra.
0: A zebra.
1: How nice. The zebra has big nose is more air goes in the mouth.
0: Annak nagyobb orra van, több levegő.
1: Because when he's running, he needs more air.
0: Mikor fut, sok levegőre van szüksége.
1: God have made something, he knows what, why he do like that.
0: Isten tudja, hogy miért úgy csinálta.
1: And let's say, you make cosmetic.
0: Például kozmetikázol.
1: And you cut your this nose and put other nose there.
0: Plasztikai sebészet, egy más orrot.
1: Life long you will be unhappy.
0: Egész életedben boldog.
1: Oh God. My own nose was more beautiful than this.
0: Szebb volt az eredeti orrom.
1: So God is all creatures and everyone is different.
0: Minden élőlény más.
1: But still we have desire.
0: Mégis vágyaink vannak.
1: And therefore God gave the desires.
0: Ezért Isten adta.
1: Because without desires you will not do anything.
0: Mert hogy vágyak nélkül semmit.
1: You will not do any karmas.
0: Nem csinálnál karmát.
1: Therefore five horses.
0: Tehát ezért van az öt ló.
1: And this is the horses of the desires.
0: Ezek a vágy lovak.
1: Yeah. And this let you dance. Your desires will let you dance.
0: Hadd táncoljanak a vágyak.
1: Play many games. This, that, I like this, I don't like that, I want to have this, everything.
0: Ezt szeretném, azt nem szeretném.
1: So this is five horses.
0: Ez az öt ló.
1: And five horses is a jnana.
0: És másik ötlő a jnana.
1: Jnana indriyas.
0: Jnana indriyák.
1: So jnana is a knowledge.
0: Az a tudás.
1: And this, which gives us the information from external world.
0: Külvilágból ad információt.
1: And we learn everything through these five senses.
0: Mindent ezáltal az öt érzék által tudunk meg.
1: So through our visions, eyes.
0: Látás.
1: We can say, this is a beautiful old tree.
0: Azáltal mondjuk, hogy ez egy szép öreg fa.
1: This one is young tree.
0: Az meg egy fiatal fa.
1: Yes. The Muktamani is sitting and she has very nice white trouser.
0: Ott ül Muktamani szép fehér nadrágban.
1: And yellow Yogendra life shirt.
0: És,
1: I don't know. Is she here somewhere? I don't know.
0: Itt van Muktamani valahol, sárga
1: jó. Egy example.
0: Csak egy példa volt.
1: And Radha, she has black glass. Where is she?
0: Rádának fekete szemüvege van.
1: Hol Why van? Not?
0: Miért ne?
1: Is it good?
0: Jó az.
1: God made everything so good.
0: Minden jót adott Isten.
1: But this is the knowledge.
0: Ez tudás.
1: Listening.
0: És a hallás.
1: If 1 year you can't hear anymore, you are deaf.
0: Egy évre nem tudsz hallani.
1: It's so unpleasant. So
0: nagyon kellemetlen.
1: Always we used to, what did you say?
0: Mit mondtál?
1: Oh yeah, tell me this now.
0: Még egyszer.
1: So God gave perfect balance of the ears near the brain.
0: Tökéletes egyensúlyt adott Isten, hogy a agyhoz közel van a fül.
1: He could have given these 2 years on our thighs.
0: A rakhatta volna a combunkra.
1: Yeah. Similarly, our nose.
0: Az orrunk.
1: Smelling. Prana and smell.
0: Prana, szaglás.
1: Thanks to God.
0: Istennek hála.
1: He didn't give the nose somewhere down.
0: Hogy nem valahova lefelé rakta az orrát.
1: Here on, under the armpit.
0: Például a hónaj alá.
1: But God gave the nose at a higher level.
0: A legmagasabb.
1: So good hónaj. Air comes there.
0: Oda jön a jó levegő.
1: Yes. And if God didn't give the sound.
0: Ha nem adott volna Isten hangot.
1: You can't speak.
0: Nem tudnál beszélni.
1: Karma yoga.
0: Karma yoga.
1: So these are the 10 horses.
0: Ez a 10.
1: 5 karmindriyas and 5 gyanindriyas.
0: 5 karma, 5 gyanindriyas.
1: And this 5 gyanindriyas and karmindriyas, these are 10 horses.
0: Ez a 10 ló.
1: And they pull our coach.
0: Húzzák a kocsinkat.
1: Our body.
0: Testünk.
1: That side, this side, that side.
0: Erre, arra.
1: Das gora chale is ratme, ajub chal apara. And what a wonderful walk of that.
0: Milyen csodás.
1: These horses, every horse have different movements.
0: Minden ló másképp mozog.
1: One have high shoes.
0: Egyiknek magas a patája.
1: Others have different shoes. Yeah, yes or no? Everyone, let us dance.
0: Mindegyik hat táncol.
1: One like that, one like this, one like this.
0: Egyik így, másik úgy.
1: Yes, I want to go now to Hawaii.
0: Most Hawaii-ra szeretnék menni.
1: Who is pushing you to the Hawaii?
0: Ki húz engem Hawaii-ra?
1: That horse.
0: Az a ló.
1: Desire.
0: A vágy.
1: No, I want to go now to the Adriatic coast.
0: Nem, most az Adriára szeretnék.
1: The one of the best swimming coast in the world.
0: Az egyik legjobb úszó part a világon.
1: I'm not making the advertising.
0: Nem reklámozom.
1: But it is sure.
0: De így van.
1: How nice. There's no high waves, there are no high fees.
0: Nincsenek nagy hullámok, nagy halak.
1: But now the holidays time becomes horror.
0: De most a nyári időben
1: very
0: horror.
1: Dirty, very noisy.
0: Szennyezett, zajos.
1: Mistake of the humans.
0: Ez az emberek hibája.
1: So I will tell you, don't go on this time.
0: Most ne menj.
1: Go in this winter.
0: Télen.
1: Ah, nice cold water.
0: Jó hideg víz.
1: Peaceful, no music.
0: Békes. Hemzen.
1: And water is more clean.
0: Tiszta a víz.
1: We call it so clean, like a tear of the peacock bird.
0: Olyan tiszta, mint a páva szeme.
1: Pure water like a pulse.
0: Mint a gyöngy olyan.
1: And the pulse is so clean like a tears of the peacock bird.
0: Mint a páva könnye. Könnye.
1: Peacock have no tears and you can't see the pure bird.
0: mert a pávának nincs

0: Tönje is nem láthatod.
1: Anyhow, so these are the 10 our indriyas.
0: Ez a 10 indriya.
1: It is your.
0: Tied.
1: They are all pulling your body.
0: Ez a tied, húzzák a testet.
1: So knowledge.
0: Tudás.
1: And desire.
0: És vágy.
1: These 5 gyan indriyas.
0: Ez az 5 gyána indriya.
1: There are only 5 gyan indriyas through which we have learned everything.
0: Csak ezáltal tudunk meg mindent.
1: There is no 6th gyan indriya.
0: Nincs 6. gyána indriya.
1: This is in our yoga science.
0: A yoga tudomány szerint.
1: This is in Vedanta.
0: Vedanta szerint.
1: Philosophy.
0: Filozófia.
1: Etc. Thus Ghoda Chalice Ratme Ajab Chala Para. How they are all, every horse have their own movement.
0: Minden lónak megvan a saját mozgása.
1: Some are people who Jnanindriya, they like to learn and read and read and read and read. There are many people who cannot sleep without reading something.
0: Vannak emberek, akiknek olyan a Jnanindriyájuk, hogy olvasnak, nem tudnak elaludni addig, amíg nem olvasnak valamit.
1: That Gulabji Kothari, you know, his father was also here, Kapoor Chandji.
0: Itt volt az apja is.
1: And we were together in Debrecen.
0: Együtt voltunk Debrecenben.
1: And we stayed in the hotel.
0: Ott a szállodában.
1: And so there was nothing to read.
0: Nem volt semmi olvasni való.
1: So he found old newspaper.
0: Talált egy régi újságot.
1: Somewhere under the cupboards.
0: A szekrény alatt.
1: And he took this and that he read.
0: Azt vette és olvasta.
1: Luckily it was in English.
0: Szerencsére angolul volt.
1: Not Hungarian.
0: Nem magyarul.
1: And he got very good information.
0: És nagyon jó információkat kapott ezáltal.
1: He put this paper and brought him in, show me morning breakfast. Look, Swamiji.
0: Reggel megmutatta azt az újságot. Nézd, Swamiji.
1: About something Hungarian.
0: Valami magyar dolog.
1: Or international news. He said, it's my habit, anything, even a piece of newspaper, I would like to read something and then I can sleep nicely.
0: Azt mondta, az a szokásom, hogy elalvás előtt olvasok valamit, bármit, és csak úgy tudok aludni.
1: The Mother Lakshmi. The Saraswati.
0: Saraswati.
1: The Shakti Saraswati is the goddess of the wisdom.
0: Ő a bölcsesség istennője.
1: Knowledge is with her.
0: Az övé a tudás.
1: It's her. So many, many good things are with those devis.
0: Sok jó dolog van azoknak a déviknek.
1: And those, she is a goddess of the wisdom, knowledge. She is a goddess of the knowledge.
0: Ő a bölcsesség istennője.
1: But still she have one book in her hand. All the times.
0: Mindig tart egy könyvet a kezében.
1: So it means in learning there is no end.
0: Ez azt jelenti, a nincs vége a tanulásnak.
1: And reading something and knowledge is always more and more and good and good.
0: Ő a bölcsesség istennője, mégis könyv van nála, jó, egyre többet.
1: So our gyánindriya should be always clean.
0: Mindig tiszta legyenek a gyánaindriák.
1: Because there can be manipulation.
0: Mert lehet manipuláció.
1: You can give the negative information, you can give good information.
0: Lehet negatív információ és jó információ.
1: If you have a pure spirituality in your vidya, in your jnana,
0: ha tiszta a spiritualitás a jnana,
1: then even someone is wrong, make a mistake,
0: ha valaki rosszat mond, hibázik,
1: you have viveka, you will go to that person and tell and make correction.
0: Akkor megvan a vivékád, odamész és kijavítod.
1: But not explode everything.
0: De ne robbanj fel mindent.
1: Then it means that is not a gyani, it is a gyani.
0: Az nem gyani, az agyani.
1: Gyani means the knowledgeable.
0: Gyani
1: a gyani bin means full.
0: Az agyani a bolond.
1: That's it.
0: Ennyi.
1: So these are the 10 horses.
0: Ez a 10 ló.
1: Indriyas as a horses.
0: Indriyak, mint lova.
1: Horse is a very holy animal.
0: A ló nagyon szent állat.
1: In this creation,
0: ebben a teremtésben,
1: only one is a male.
0: Csak egy hím van.
1: Only one is the horse, male. Others are females.
0: A többiek nőstények.
1: They have quality, male, female. Women have the male qualities and males have women's qualities.
0: A nőstényeknek férfi tulajdonságaik vannak és a férfi.
1: Every creatures which is born as a baby.
0: Minden a élőlény, amikor megszületik kicsi.
1: They have a sign of the chest.
0: Van mellbimbója.
1: So you are a father.
0: Apa vagy.
1: But you have the chest.
0: De van mellbimbód.
1: But also the buffalo have.
0: Még a bivajnak is.
1: But goat have, cow have.
0: Kecske.
1: Everyone.
0: Mindegyik.
1: But horse not.
0: De a lónak nincs.
1: Yes.
0: Igen.
1: That is that.
0: Így van.
1: And therefore it's called Purna. The horse is the Purna.
0: A ló az Purna.
1: Is a horse is very holy.
0: Nagyon szent.
1: Very loyal.
0: Nagyon lojális.
1: Don't kill them.
0: Ne öld meg.
1: Don't eat them.
0: Ne edd meg.
1: Don't torture them.
0: Ne kínozd.
1: Yes, they are beautiful.
0: Szépek.
1: Anyhow.
0: Akárhogy.
1: So these are all 10 indriyas are 10 horses.
0: A 10 indriya, a 10 ló.
1: If the horses are not trained,
0: ha nem,
1: can be very wild.
0: Nem edzetek, akkor
1: vagyok. Or if you trained, can be very good.
0: De hogyha ha edzettek, akkor nagyon jó.
1: Thus goda chale srat me ajab chal abhara. So how everyone have their walk.
0: Mindegyik hogy jár.
1: Buddhi ki lagam lagai, hakat man hunsyara. Buddhi. Buddhi is intellect.
0: Azaz intellektus.
1: Positive intellect.
0: Positive intellectus.
1: Buddhi. And lagam, what you give in the mouth, the horse, what Visakhman does?
0: Rai.
1: In English?
0: Rai.
1: Cry.
0: Rai. Zabla, arról van szó.
1: That is the lagam, the hop, controlling.
0: Ez irányítja.
1: Chugal. Yeah. So, okay. So, buddhi, our intellect is controlling these 12 horses.
0: Az intellektusunk irányítja ezt a 10 lovat.
1: So, when you make a mistake or no mistake and this and that, it means one of your horse was not under control.
0: Hogyha hibázol, az azt jelenti, hogy az egyik ló nem volt az uralmad alatt.
1: Buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara. And it is that the rider,
0: a lovas,
1: his mind.
0: Ő az elme.
1: So, this 10 indriyas,
0: ez az öt indriya,
1: is under control of your mind.
0: Az elméd uralma alatt áll.
1: This all is a drama of the mind.
0: Mindez az elme színjátéka.
1: And mind? Where is the mind?
0: Hol az elme?
1: Which part of the body you have the mind?
0: A melyik részében a testnek?
1: Did you see the mind?
0: Láttad-e valaha az elmét?
1: Can you somewhere one day hold him?
0: Meg tudod-e ragadni?
1: Where is the mind?
0: Hol az elme?
1: Mind is like a reflection.
0: Az olyan, mint egy tükröződés.
1: And you see like a mirror.
0: Tükörben látod.
1: And in mirror you see, but you can't touch.
0: De azt nem tudod megérinteni.
1: So, that mind,
0: az elme,
1: is not catchable.
0: Nem megfogható.
1: But it is connected to the indriyas.
0: De kapcsolatban áll az indriyas.
1: And therefore, always we shall keep in our mind the good thoughts, good feelings, good actions, everything.
0: Mindig tartsunk az elmében jó gondolatokat, jó érzéseket.
1: Das ghoda chale is rat mein ajab chaal apara, buddhi ki lagam lagai haakat man husiara saadha bhai ajab rat hamara.

0: ज्ञान की बुद्धि लगाई रथ में, एंड इन दिस कोच देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइटनिंग.
1: नागयोन सेप világítás van ebbe a kocsiban.
0: In our bungalow we must have a light.
1: Kell, hogy a házban fény legyen.
0: If you go with the dark in your room, you will give something here, very nice ball.
1: Ha sötét van a szobában, púp lesz a homlokod.
0: Gyan ki rat batti lagai rat mein. So that our knowledge, our vidya is this light in our bungalow.
1: A tudásunk, a vidyánk, a fény a bungalóban.
0: Our knowledge is the light.
1: A tudásunk a fény.
0: And this knowledge is we learn from Gyanindriyas.
1: És ezt a Gyanindriyák által szerezzük meg a tudást.
0: Anahad bhaya ujjara. And so Guruji said,
1: Guruji mondja,
0: Anahad. Anahad is limitless.
1: Anahad végtelen.
0: Without boundary.
1: Nincs határa.
0: Anahad bhaya ujjara. So the light is so bright.
1: Annyira fényes.
0: There is no border.
1: Nincs határa.
0: And that is your knowledge is so wide.
1: Annyira széles a tudásod.
0: It is said.
1: Azt mondják.
0: Jahan pause kavi, vahan pause nahi ravi. Kavi means the poet.
1: Kavi azt jelenti költő.
0: Where the poet can go far and write something.
1: Ahova messzire jut a költő és ír valamit.
0: So that his or her thoughts of the poet goes beyond where this sun cannot reach that so far.
1: Költő gondolatai annyira távolra jutnak, ahova még a napsugása ér már.
0: And so is that knowledge who have yoga, positive thinking, very positive thinking, no one is angry and no one try to harm etc etc. Anahad bhaya ujjara. So our viveka, our knowledge, our kindness, our humbleness, this have means such a light of your knowledge which is endless.
1: Ilyen tudása van annak, aki jogi, akinek pozitívak a gondolatai, senki irán nem gondolt negatívot.
0: And this is in our body.
1: Végtelenek a gondolatai.
0: What are you searching outside?
1: Ez a testünkben van. Mit keresel?
0: Search within you.
1: Keres belül.
0: Moku kahan tum dhunde bande, main to tere paas mein. Oh my friend, where are you searching me?
1: Hol keresel engem?
0: Moku kahan tum dhunde bande, main to tere paas mein. जंगल में माय कुटिया माय हाउस इज इन द फॉरेस्ट.
1: Az én házam az erdőben van.
0: But myself is within me.
1: De én magamban vagyok.
0: खोजोगे तो अभी मिलूंगा. If you will search me,
1: ha keresel engem,
0: within no time I will meet you within myself in body.
1: Egy pillanat alatt megtalálom magamat a saját testemben.
0: So that is very nice one bhajan.
1: Nagyon szép bhajan ez.
0: Moku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. Khojoge to abhi milunga pal bhar ki talash mein. So when you will search, I will be in me. Okay, this is one sufi bhajan.
1: Ha keresel magamban vagyok, ez egy sufi bhajan.
0: Now, we will continue this evening.
1: Este folytatjuk.
0: Because your next program is calling you.
1: Mert hív a következő programotok.
0: So that's for, wish you all the best.
1: Ezért minden jót kívánok.
0: And we will evening again continue this bhajan of Holy Guruji.
1: Megint este ezzel a bhajannal
0: so folytatjuk. It is very, very beautiful. Very beautiful.
1: Nagyon szép Holy Gurujának ez a bhajan.
0: Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki, Deep Narayan Bhagwan ki. देवपुरी समादेव अलकपुरी महादेव सत्य सनातन धर्म ओम शांति शांति शांति हरिओम।